egy ismeretlen szerző motettáját adta elő az Uelgas együttes. A társaság különösen ismerté vált a ritkán hallható flamand és frankó-flamand mesterek műveinek előadásával. Gyakran dolgoznak eredeti kéziratokból, korai forrásokból. Most egy Leoninus nevű zeneszerző muzsikája szól.

A 12. századi Leoninus zenéjét hallottuk, aki a párizsi Notre-Dame iskola egyik legkorábbi ismert szerzője, őt tartják a több szólamúság első nagymesterének. Művei általában gregorián énekekre épülnek. Most ismét ismeretlen szerzők muzsikáját halljuk.

ismeretlen zeneszerzők énekeit hallottuk az Ülgász együttes előadásában. Az együttesben nagy hangsúlyt kap a történeti hitelesség, illetve a zenei rekonstrukció, az énektechnikájuk letisztult és az intonációjuk rendkívül precíz. A következő zeneszerző nevét ismerjük, ő Perotinus.

Erotinus egyik éneke hangzott el az Üjágasz együttes előadásában. Ők alkalmaznak férfi és női énekeseket vegyes felállásban a korszak stílusától függően. Nagyon fontos szerepet játszik ez az együttes a középkori zene újra felfedezésében a 20. században. Megint ismeretlen szerzők zenéjét halljuk.

ismeretlen zeneszerző kompozícióját hallottuk az Uelgas együttes előadásában. Ez a társaság rengeteg fesztiválon lép fel Európában, Amerikában, Ázsiában. A vezető Paul van Nevel zenetudósként is ismert, aki nagyon sok forrás kutatást végzett. Mi pedig maradunk az ismeretlen zeneszerzőknél.

Ismeretlen zeneszerzők muzsikáját hallottuk az Üreges együttes előadásában Paul van Nevel vezényletével. Az együttes gyakran foglalkozik elveszett vagy töredékesen fennmaradt művek rekonstrukciójával. Elbúcsúzzunk ettől az időszaktól, nagyot ugrunk időben, és meghallgatjuk Richard Strauss opusz 4-es Bédusz fittyét.

Riás Strauss Bédur szitje hangzott el a Venetói szólisták előadásában. A fiatal Strauss nagy mentora volt Hans von Bülow, a darab címzettje. Strauss pedig nagyon kedvelte a fúvós instrumentumokat, hiszen édesapja kiváló kürtös volt a Meiningeni zenekarban. Luca Marenzio egyik madrigája következik.

Luca Marenzio, Petrarca szövegére készült madrigáját a Dédalus együttes adta elő. A bressai Dómban volt ez a zeneszerző, annak idején énekes fiú. Rómában pedig karmesterként, a Luigi d'Este család muzsikusaként szolgált. Flor Alperc zenéje következik.

Flor Alpertz Palieter című szimfonikus költeménye hangzott el. Ez egy programzenei alkotás, amely Felix Timmermans azonos című regényéből merít. A mű központi alakja, Palieter, egy életvidám, természetközeli flamand figura, akinek története a derűt és a szabadságot szimbolizálja. 4 óra van.

Krzysztof Jablonszky lengyel zongoraművész, aki a nemzetközi koncertéletben különösen Chopin játékával vált ismerté. Tanulmányait a Varsói Chopin Akadémián végezte, kiemelkedő tehetségként hamar felfigyeltek rá. 85-ben megnyerte a Varsói Chopin zongora verseny első díját, és ez meghatározó fordulópont volt életében. Repertoárjában Chopin művei mellett szívesen játszik Liszt, Beethoven és Rachmaninov darabokat, gyakran lép fel Európában, Amerikában, Ázsiában, és zsűrizik is nagyon gyakran. Most Frédéric Chopin 24 prelüdjét játsza.

Chopin 24 prelüdjét Krzysztof Jablonszky játszotta, aki kamarazenészként is aktív, elismert művészekkel dolgozik együtt, oktatóként is tevékenykedik, a fiatal zongoristák képzésében aktívan részt vesz. Edward Elgar zeneműve szól most a tengeri képek.

Edward Elgar opusz 37-es tengeri képek dalciklusát Margareta Elkins és a Queenslandi Szimfonikus Zenekar adta elő. A tenger altatódala a kikötőben, szombat reggel a tengeren, a korálok hazája és hullámok közt. Ezek voltak a tételek. Eugén Szuhonyi balladájával folytatjuk a zenélést.

Eugén Szuhonyi balladáját Péter Szivanics és a Szlovák Rádió zenekarát elő Mário Kosik vezényletével. Szuhonyi a 20. század egyik legjelentősebb szerzője, egyben a modern zene megteremtője, írták róla szlovák kritikusok. NSQ hangversenydarabját halljuk most.

NSQ hangverseny darabját Tabea Zimmermann és Monique Savary játszotta. A tanár NSQ olyan tanítványjal dicsekedhetett, mint például Yehudi Menuhin, akit arra tanított, hogy soha ne csak reprodukáljon, ha játszik, hanem mindig újra alkosson. Nagyon gazdag és nagyon színes életet élt. Mendelssohn Émol kapricsója szól.

Mendelssohn Émol kapricsóját a brüsszeli kamarazenekar adta elő. Jakob Obrecht német alföld egyik leghíresebb muzsikusának számított. Egy ideig Olaszországban élt, aztán Brüssz gyönyörű Csipke városában dolgozott, méghozzá nagyon szorgalmasan. Motettáját a Dédalus együttes szólaltatja meg.

Jakob Obrecht motettáját a Dédalus együttes adta elő Roberto Festa vezényletével. Obrecht műveiből körülbelül 30 mise, ugyanennyi motetta, illetve világi kompozíció maradt fenn. Az egyik legjobban fizetett zenész volt, akivel aztán a Pest is végzett Ferrarában. Händel F-dur szonátája szól.

Handel F-dur szonátáját Luis Pellerin és Dom André Laberge szólaltatta meg. Változatok következnek Clara Wieckegg témájára. Robert Schumann zongoradarabját Angela Cheng játsza. Clara írt zongoradarabok mellett kamaraműveket, szimfóniákat, és kinevezték a Párizsi Konzervatóáron tanárnak is.

Változatok Klára Vikett témájára Robert Schumann zongoradarabját Angela Cseng játszotta. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Telemann Ámol koncertóját hallgatjuk meg. Megköszönöm figyelmüket, és elbúcsúzom a hangmérnök Pap Sándor, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében. Németi Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Demet Imea. Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a magyar közlönyben. Magyar Péter miniszterelnök Rost Andrea operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Bódis Kriszta a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és az egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz. Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit, jelente meg tegnap este a magyar közlönyben. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt. Külön választanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvény javaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Hetedik alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban az önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kishajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A tiszafüredi megnyitón az élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, hogy a vizeket nem csak szabályozni kell, hanem tudatosan kezelni is. Gajdos László hozzátette, egyre nagyobb probléma a csökkenő vízhozam, miközben az a mezőgazdaságot is veszélyezteti. Az idei PET kupán 22 csapatban mintegy 360 önkéntes vesz részt, ami részvételi rekordnak számít. Ma van a Védőnők napja. A több mint egy évszázados múltú hivatás és a magyar védőnői szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében tegnap országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a védőnői szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. Vasárnapig tart a Régészet napja elnevezésű programsorozat, amelyben az ország több pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki. Az esemény célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Végül a várható időjárásról. Többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Nyugat felől csökken a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső. Hajnalban 9-14, napközben 22-27 fok várható. Híradással legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A színejava következő szállításában Federico Fellini filmjeinek zenéből válogatunk, melyeknek szerzője Nino Rota. Országúton, Édes élet, 8,5, Satirikon, Róma és Amarcord. Színejava.

0: bennünket fel lehet találni.
1: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
2: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
1: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
3: Közvetítések a New Yorki Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriela nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Június 13-a van, szombat, az év 164. napja. Hétvégi lemez újdonságaink már ismerősek lehetnek, mivel néhány hete már találkozhatnak velük, azonban pont ma fogunk elbúcsúzni mind a négy albumtól. Így Wolfgang Amadeus Mozart vonós ötöseitől a Spuni Kunife előadásában, Lang Lang Piano Book 2 című lemezétől, Marc-André nagybőgős albumától és William Smedegel nyitányaitól. És ha már a búcsú, úgy engedjék meg, hogy felolvassam Örkény István Gyász című egypercesét. Eltapostak egy Szent János bogárkát. Temetésén az egyik távoli rokon, egy erdei nünüke lesújtottan állt a gyászolók között. Istenem, gondolta, még élhetett volna szegény. Egy szúrós pillantást vetett egy burgonya szipolyra, mely nem átallott a sírnál diskurálni. És pont most, amikor kialudt a fény. Az első zenénk Joseph Haydn 101. D-dur szimfóniája, az úgynevezett óra szimfónia. Az amsterdami Concerthebau zenekarát Colin Davis vezényli.

Joseph Haydn 101. D-dur óra szimfóniáját az amszterdami Concerthebau zenekara játszotta Colin Davis vezényletével. Lang Lang Piano Book 2 című lemeze igen vegyes válogatás, leginkább ráadás darabok a baroktól a filmzenékig. Erről következik most Szergej Rachmaninov Opus 3 numeró 2-es Cis-moll preludje.

Szergej Rachmaninov opusz 3 numero 2-es cis-moll prelüdjét Lang-Lang zongorázta. A hosszú életű 103 éves korában elhunyt Takács Jenő művével folytatjuk adásunkat. Szerenád régi gráci kontratáncokra. Opusz 83 B. Az Ingolstadti Grúz kamarazenekart Evan Alexis Christ vezényli.

Takács Jenő Szerenád régi gráci kontratáncokra című műve csendült fel az Ingolstadti Grúz Kamara zenekar játékában Evan Alexis Christ vezényletével. Nem csak Lang Lang, de Marc André albumán is találhatunk filmzenei betéteket. Sőt, van átfedés is, hiszen Lang Lang albumán is megtalálható Giuseppe Tornatore világhírű filmjének, a Cinema Paradiso-nak a zenéje, amelyet Ennio és Andrea Morricone komponált. Most Marc André bőgőzik, Veronique Patricia terül zongorázik.

A Cinema Paradiso zenéje Ennio és Andrea Morricone közös alkotása hangzott el bőgő zongora átiratban Marc André és Veronique Patricia Törül előadásában. Johann Sebastian Bach D-moll oboa versenye következik. BWV jegyzékszáma 1059R. Az oboa szólót Ingo Goricki játsza, a Bach Kollégium Stuttgart együttese élén Helmut Rilling áll.

Ingo Goricki és a Helmut Rilling vezette Bach Kollégium Stuttgart előadásában hallottuk Johann Sebastian Bach D-moll koncertóját. BWV száma 1059R. Ma is visszatérünk az 1751 és 1836 között élt angol zeneszerző William Smadogel műveihez. A CPO kiadó több tételes koncertnyitányaiból jelentetett meg egy albumot a Délnyugat Német Rádió Pforzheimi Kamara zenekara előadásában Douglas Bostock vezényletével. Most ezek közül az Opus 2 numero 5-ös D-dur hangversenynyitány csendül fel.

Williams Madrigal Opus 2 numero 5-ös D-dur nyitányát a délnyugat német rádió Pforzheimi Kamara zenekara adta elő Douglas Bostock irányításával. Frédéric Chopin Opus 53-as Ázdur polonéze következik. Hegedűs Endre zongorázik.

Frédéric Chopin opusz 53-as ázdúr polonézét Hegedűs Endre adta elő. A Jópofa nevű Spunikunife együttes egy Mozart szójátékra utal. A szó Mozart egyik unokatestvérének írt leveléből ismert. Jelentését máig nem sikerült megfejteni, lehet egyszerű nyelvi játék, lehet talán, hogy egy nyúlszőrből készült kendőre tett utalás, de akár valamilyen pajzán magánvicc is. Talán éppen ez a megfejthetetlenség őrzi meg legjobban Mozart játékos és csintalan humorát. Az Alpha Classicsnál megjelent lemez borítója is őrzi ezt a játékosságot, ugyanis egy hóban ácsorgó nyuszit láthatunk rajta, amint épp a szája sarkával ráharap egy a földből kiálló ágacskára. Vicces kép. A 174-es körülszámú B-dur vonós ötös negyedik Allegro tétele következik. Lorenza Borrani és Maja Cabeza játszik hegedűn, Max Mandeli, Simone von Raden brácsán, Luise Buchberger cellón.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 174-es köhőszámú B-dur vonós ötösének negyedik Allegro tételét játszotta a Spunikunyi Fe.
1: Műsorajánló. A Színejava következő szállításában Federico Fellini filmjeinek zenéiből válogatunk, melyeknek szerzője Nino Rota. Országúton, Édes élet, 8,5, Szatirikon, Róma és Amarcord. Színejava. A legjobb filmzenék. Ma 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este Giuseppe Verdi, Don Carlos című négyfelvonásos operájának 1884-es milánói változatát hallgathatják meg. Az 1950. november 11-i előadáson a címszerepet a svéd tenor Jussi Björling, a többi főbb szerepeket Delia Rigal, Fedora Barbieri és Robert Merrill énekli. A karmester Fritz Stidri. Archív felvétel ma 19 órakor. A Bartók Rádióban.
2: Egy hely, ahol a népzene és a táncházmozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
3: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
2: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
4: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
2: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
5: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
2: Partitúra. Összhangzat van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Alexander Glazunov, Opus 47-es D-dur koncertkeringője következik. A Swiss Roman zenekara élén Kazuki Yamada áll.

Kazuki Yamada vezényelte a Swiss Romance zenekarát. Előadásukban Alexander Glazunov Opus 47-es D-dur koncert keringője csendült fel. Emlegettem már Lang Lang Piano Bukjának második részét, amely a 2019-ben megjelent első lemez után tavaly látott napvilágot. Noha a Cinema Paradiso kapcsán említettem, most Claude Debussy E-dur arabeszkje szólal meg róla.

Claude Debussy E-dur arabeszkét Lang-Lang zongorázta. Liszt Ferenc Ünnepi hangok című szimfonikus költeményével folytatjuk adásunkat. A londoni filharmonikus zenekart Bernard Haitink vezényli.

távolságtartásukat. Mióta járhattam Granadában, Manuel de Falla egykori otthonában, azóta azt gondolom, hogy vele talán lehetett volna barátkozni, és minden bizonnyal egy szerény, kedves ember lehetett. Most Rövid élet című operájából szól az első spanyol tánc. Marc-André bőgőzik, Gabriel Bianco gitározik.

Manuel de Falla Rövid élet című operájából szólt az első spanyol tánc Marc André nagybőgő művész és Gabriel Bianco gitárművész tolmácsolásában. Tommaso Albinoni D-moll koncertója következik trombitára és zenekarra, opusz 9, numero 2. A szólót Alison Balsom játsza, a Pinnock Players együttesét Trevor Pinnock vezényli.

Tommaso Albinoni Opus 9 numero 2-es D-moll trombita versenye hangzott el Alison Balsom és a Trevor Pinnock vezette Pinnock Players játékában. William Smedegel Opus 2-es nyitányai közül már csak egy maradt hátra, az Opus 2 numero 6-os Esdur koncertnyitány. A délnyugat német rádió Pforzheimi kamara zenekarát Douglas Bostock vezényli.

Elhangzott William Smedegel, Opus 2, numero 6-os, ez dur hangverseny nyitánya. A délnyugat német rádió Pforzheimi kamara zenekarát Douglas Postok vezényelte. Utolsó előtti muzsikánk, zeneszerzőnő rovatunk következő epizódja lesz. Emily Mayerrel ismerkedhetünk meg. Emily Mayer, aki egyébként 1812 és 1883 között élt, a német romantika egyik legjelentősebb, ám sokáig elfeledett zeneszerzője volt. Kortársai olyan nagyra becsülték szimfóniáit és nyitányait, hogy gyakran a női Beethovenként emlegették, ami nem csak nemére, hanem műveinek ambíciójára és erejére is utalt. Életében komoly sikereket aratott Berlin koncert életében, halála után azonban zenéje szinte teljesen eltűnt a repertoárból. Az utóbbi évtizedekben újra felfedezték darabjait, és ma már egyre többen tekintenek rá a 19. század egyik legfontosabb szimfonikus zeneszerzőjeként, nem csak a női alkotók között. Most azonban nem szimfonikus kompozíciót, hanem d-moll zongora trióját hallgathatjuk meg, a Hannoveri zongorás trió előadásában.

Emily Mayer D-moll trióját a Hannoveri zongorás trió adta elő. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amellyel ismét visszatérünk a Spunikuni Fe együttes Mozart lemezéhez. Erről most Wolfgang Amadeus Mozart 614-es köhülszámú S-dur vonós ötöse csendül fel.

0: Mozart 614-es köhöly jegyzékszámú S-dur vonós ötösét a Spunikunife együttese adta elő. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További nagyszerű zenékben gazdag, pihentető hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Dohnányi Ernő levele édesapjának. Délután 3-kor a titkárhoz megyek. Bemutatom magam, s mondom, hogy be akarok iratkozni zongora és zeneszerzésre. Zongorára már elkésett, de zeneszerzésből holnap van vizsga. Különben minek választ két főtanszakot, a zongorát mellékletesen tanulhatja. Nem, kérem, én a zongorát főtanszakul szeretném választani, különben már beszéltem az igazgató úrral. Ön az a pozsonyi? Ön számára rezerválva tartottunk egy helyet. Menjen ki az előszobába, s töltsön ki két beírási lapot, de hamar, mert 3-kor vizsga van. Én kimegyek, s kitöltök két beírási lapot, mire a titkár kijött, én kész voltam. Bementem a szobába, már az igazgató is ott volt, s még egy tanár. Egy zongora is állt a szobában. Az igazgató felszólított, hogy játsszak valamit. Hován tanár úr majd vizsgáz. Hamar lefizettem a beírási díjt, s leültem a zongorához. Hován mellém ült, s elkezdte S-moll skála. Miután az S-moll skálát, meg mindenféle domináns, etc. akkordokat eljátszottam, s miután elmondtam, hogy milyen etűdöket végeztem, megpróbálták a hallásomat. Hován leüti az S-moll hármas hangzatot. No már, annak rossz hallása van, aki az S-moll skála után fel nem ismeri az S-moll hármast. Az igazgató nagyon megvolthatva, megsimogatott, s mindjárt a folyosón, már le kellett mennie, mert hegedűből felvételi volt, azért az én vizsgám csak rövid volt, elbeszélte, hogy milyen tehetség, etc. etc. Még az irodába mondta, s be is jegyezte, önt felvesszük a harmadikba. Én nagyon megörülve szaladtam az akadémiai lépcsőkön lefelé, talán 5 lépcsőt vehettem egyszerre. Budapest, 1894. szeptember 14-e.

0: Műsorajánló. A színejava következő szállításában Federico Fellini filmjeinek zenéiből válogatunk, melyeknek szerzője Nino Rota. Országúton, Édes élet, 8,5, Szatirikon, Róma és Amarcord. Színejava. A legjobb filmzenék. Ma 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Adorjáni Bálint színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
1: Az összes reflex, az összes lelki kapcsolat, a zene képes arra, hogy egy pillanat alatt visszahozza, és visszarepítse az embert abba a helyzetbe, vagy abba a pillanatba.
0: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban.
2: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
3: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
2: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
4: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
2: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
5: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
2: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 9 óra 30 perc. Musica sacra, egyházzene.
3: Köszöntöm a Musica sacra hallgatóit, a szerkesztő Uzsali Bence, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Mai adásunkban egy Zsoltár kantáta szépségeibe mélyedünk el, Antonio Vivaldi 601-es jegyzékszámú Laudate Pueri kezdetű művét hallgatjuk meg, melyet a 112. Zsoltár szövegére készített. Ezt a Zsoltárt összesen háromszor zenésítette meg élete folyamán. Ezek közül ez az utolsó, amely körülbelül 1730 táján keletkezett. Valószínűleg a drezdai Szász Lengyel udvar 7 olasz énekeséből álló csoport egyik tagja számára írta. E művészek 1724 és 1730 között Velencében és Bolognában tanultak. A Mattorinóban őrzött autográf partitúra mellett fennmaradt Drezdában egy tisztázat is, amelyet a zeneszerző apja Giovanni Battista Vivaldi másolt le. Ez a feldolgozás egyetlen szoprán, eredetileg kasztrált énekes számára írodott, és mint ilyen rendkívül virtuóz énekelnivaló. Az ebben leírt háromvonalas D valószínűleg egyike volt az addigi zeneirodalom legmagasabb énekhangra eltervezett hangjainak. A virtuóz énekes előadó mellett a másik inspirációs forrás valószínűleg Johann Joachim Quantz, a drezdai zenekar fubola művésze lehetett. Bár a fuvola Velencében ekkor még ritkaságnak számított, Quantz és Vivaldi minden bizonnyal találkozott a fuvola művész 1726-os velencei látogatásakor. Ennek kapcsán ebben a műben helyet kapott egy különleges jelentőségű fuvola szólós tétel is. A kantáta dallamvilágának gáláns fordulatai a nápolyi opera stílust idézik, amely csak néhány évvel korábban hódította meg Velencét. Vivaldi a szöveget 9 tételre tagolta. Az első tétel szövege: dicsérjétek gyermekei az urat, dicsérjétek az úr nevét. A feszes ritmusú nyitó tétel újongással és a Vivaldi névjegyeként is ismert szekvenciával kezdi a dicséretet. A második tétel tempója mérsékeltebb, hangneme moll, hangzása alázatos. Legyen áldott az úr neve most és mindörökké. A harmadik tétel szövege: napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét. Vivaldi fantáziáját itt a nap felkelte ragadta meg. A nyári nap lassú, fenséges D-dur felemelkedése után a nappal öröme és lelkesedése veszi át a szót. Érdekes zenetörténeti párhuzam, hogy szinte ugyanezt a napfelkeltét hallhatjuk Joseph Haydn reggel szimfóniájában és az évszakok nyári napfelkeltéjében is. A nyugodt napkelet egy moll hangnemű, Siciliano pásztorállal folytatódik. Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, aki a magasban lakik, és szeliden néz a mélybe, mikor az eget és a földet szemléli. Ez a tétel gyermeki naivitással csodálkozik rá a teremtőre és a teremtett világra. Az ötödik Suscitanza Terra kezdetű tétel egy erélyesen felfelé ívelő gesztusra és egy táncosan ringatózó szekvenciára épül. Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. Az ezt következő rész már-már humoros. A második hegedűben állandóan ismétlődő hangok az egyszerűséget, sőt, szinte a tudatlanságot jelenítik meg. Ugyanakkor a játékos zene jó hangulatú együttélésbe szövi ezeket a makacs kis hangokat. A szöveg a következő: az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé, megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. A Zsoltár szövegében ezután már csak a doxológia van hátra. dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A zenében viszont itt jön az igazi meglepetés, sőt, még három tétel következik. Az első a már említett fuvola szólós tétel. Csak hogy ez a dicsőséget nem valamiféle gyors és csillogó hangzással hirdeti, hanem ámolban és largettó tempójázéssel. A bachi mélységekben megszólaló alázat, tisztelet egészen súlyossá teszi ezt a hálaadó zsoltárt. Az pedig egy egészen különleges egybeesés Bach zenéjével, hogy ez az ária döbbenetesen hasonlít az ugyanezekben az években keletkezett Máté Passió, Aus Liebe will mein Heiland sterben kezdetű tételéhez. Mindkettő szoprán és fuvola szólóra, és kontinuó nélküli, magas hangfekvésű zenekari kíséretre íródott, ráadásul e két tétel hangnemrendje is teljesen megegyezik. A Bach ária szövege szeretetből hal meg a megváltóm. Vivaldi dicsőítése, mintha szintén a keresztáldozatra emlékezne. Ezt követően Vivaldi viszont visszatér a zsoltár feldolgozás alaphangulatához, és még egyszer megzenésíti a dicsőség szöveget. Immár az első tétel zenei anyagának visszatérésével, majd pedig egy virtuóz koncertók világára emlékeztető Amen zárja a művet. Antonio Vivaldi 601-es jegyzékszámú Laudate Pueri kezdetű zsoltár feldolgozását, Sandrine Pugh és az Accademia Bizantina előadásában halljuk, Ottavio D'Antona vezényel.

0: Antonio Vivaldi Laudate Pueri kezdetű kantátáját Sandrine Pugh és az Accademia Bizantina adta elő, Ottavio D'Antona vezényelt. A mű jegyzékszáma 601-es. Kedves hallgatóink, muzika szakra műsorunk végén a szerkesztő Uzsali Bence nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Irodalom és képzőművészet.
1: Annak ellenére, hogy őt elsősorban költőként ismeri a köztudat, egész életében alkotott és festett és rajzolt, és szeretnénk bemutatni a szövegek, írótársak alkotása és a saját költői munkáinak a kapcsolatrendszerét is.
0: Irodalom, bor és jazz.
2: Az a cél, hogyha az emberek ebbe az utcába betérnek, akkor egy hangulatos, vidám utcát találjanak, ahol folyamatosan szól a jazz, ahol tudnak könyveket szabadon olvasgatni, tudnak vásárolni, hogy mindenki egy kellemes könyv társaságában jazzzenét hallgatva és egy finom pohár borral le tudjon ülni, és azt érezni, mint hogy egy otthon lenne.
0: Régészet és énekszó Egerben.
3: Szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat, ezért indítottuk azt a közösségi régészeti kutatást, ami a Nagyegeden zajlik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk azokat az értő látogatókat, akik szeretnének is kötődni, kapcsolódni hozzánk, akár a konkrét fizikai munkákban is.
0: Ezek a mai súgójuk témái, melyekben szó lesz az ünnepi könyvhétről, a hozzá kapcsolódó programokról, a képzőművészként is tevékenykedő Nagy Lászlóról, a szakrális művészetben alkotó nem Csics házaspárról, az Egri Régészet napjáról és a sétáló énekszóról. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Ezen a hétvégén az irodalom lengi be az egész országot. Csütörtökön megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét Budapesten, melyhez számos esemény kapcsolódik szerte az országban. A pesti belvárosban a könyvek mellett koncertek, bábelőadások, felolvasások, beszélgetések, dedikálások, író-olvasó találkozók is várják az irodalom szerelmeseit. Elsőként az esemény főszervezőjével, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökével, Gál Katalinnal beszélgettem.
4: Az ünnepi könyvet senkinek nem kell bemutatni, mégis talán érdemes végig tekinteni egy kicsit, hogy mi a célja egy ilyen eseménynek. Hogyan gondolkodtak a szervezőkkel, amikor megtervezték az idei könyvhetet?
5: Egyrészt a 97. tehát látszik, hogy nem egy vadonatúj ötlet. Ez a magyar irodalom ünnepe 1929-ben volt az első, és azóta 1957 kivételével minden évben megtartották. Itt a mostani, ez talán a minden idők legtöbb kiállítóját mozgósító rendezvény. 204 kiállítónk van, tehát 204-en rendelkeznek standdal. A Vörösmarty teret már rég kinőttük, tehát a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és végig a Korzón megyünk az Erzsébet híd irányába, ott végig a könyvkiadók meg a könyvesek sorakoznak. Ez a mostani, nem tudom, hogy ez különlegesebb, mint az összes többi, mert az elmúlt években is teljes teltházunk volt. Ez azt jelenti, hogy próbáltunk így bemérni ilyen drónos módszerekkel látogatószámot. A csúcs az, amikor jön 70 ezer ember, az tuti, hogy megmozdul a 3,5 nap alatt. Két nagy színpadunk lesz, ahol folyamatosan programok mennek. 100-nál több program lesz. A programok délelőtt 10-től este 10-ig zajlanak, minden este egy-egy koncert van. Maguk a standok elvileg 10-től este 7-ig nyitva vannak, de szombaton például este 10-kor is van nyitott stand, mert világítás az van valamennyire, sokáig fény van, tehát jönnek az emberek, ha tudnak, akkor vásárolnak, vagy csak körbejárnak. Mint minden évben, a 2025-ben megjelent könyvekből a Szép Magyar Könyvek díjait is itt adjuk át, amelyeknek van egy mindig színvonal a zsűrije, most Révi Szemese a zsűri elnöke, és Rényi András, Babucs Éva a tagjai, és még sokan mások, milyen több fokozatú zsűriről van szó, de a zsűri díjat nem csak az Egyesülés zsűri ad ki, hanem vannak olyanok is, akik évek óta tért kérnek, például a főpolgármesternek van díja, a mindenkori kultúrával foglalkozó minisztériumnak is van díja, a mindenkori köztársasági elnöknek, Tudományos Akadémiának akkor van egy kimondottan a legszebb borítóra vonatkozó külön díj. Ami még nagyon speciális ebben a rendezvényben, hogy itt lehetőség van arra, hogy a szerzők, az írók személyesen is találkoznak a, idézőjelbe teszem, de rajongó táborukkal, ami azt jelenti, hogy olyan 1004-1010 a most összegyűjtögetett dedikálások száma, ami ott végig a Dunakozón, a Vörösmarty téren, a Vigadónál fognak sorjázni a népek, és találkoznak íróinkkal, akik ez alkalomra könyveket is jelentettek meg. Mi ezt már nem cenzurázzuk évek óta, mert hát az nem való, mindenkinek más tetszhet, nem mondhatjuk, hogy ez jó, ez nem jó, ez színvonalas, ez nem annyira, hanem kiadónkénti csoportosulatásban fenn vannak az oldalainkon az ünnepi könyvhétnek. Facebook oldalán, a TikTokon, az Instán, mindenütt fenn vannak a listák a weboldalunkon, tehát kikereshető, hogy mikor, hol helyszínen is táblák jelzik, hogy hol, mikor kidedikál és mit. Úgyhogy azért ez már önmagában azt jelenti, hogy muszáj, hogy nyüzsgés legyen. Hát nagyon izgulunk, hogy ez évi is sikerüljön, és jöjjenek az emberek, vásároljanak, és hallgassák a színpadokon zajló könyvbemutatókat, vegyenek részt a gyerekek a zsibongóba, nekik külön színpaduk is van, ahol báboznak, gyerekzenekarok lépnek fel. Tehát úgy képzelem el, hogy ilyen sokszínű megmutatja a magyar könyvkiadásnak minden ágát, profilját. Szokás azt mondani, hogy a mai fiatal az égeneráció nem olvas, meg hogy veszett fejszényele a Gutenberg galaxis. Ilyenkor ezen a pár napon azért semmiképpen sem úgy néz ki ez a dolog, mert a kiadók szemfülesek, és meg is akarnak élni. Ami azt jelenti, hogy figyelik, követik a különböző korosztály igényeit és kíváncsiságát. Tehát a úgynevezett young adultnak nevezzük már ezt a kategóriát, ami régen mondjuk olyan csíkos könyvnek felel meg. Hatalmas sorok állnak, ezek a fantasy és a romantika ötvözetében működő sorozatok és kiadványok, amikben van sok magyar népszerű szerző is. Ilyen sorok szoktak állni Lakatos Leventénél, Leiner Lauránál, ahol fél napokat eltöltenek a fiatalok, és elsősorban úgy néz ki, hogy a lányok olvasnak inkább ebben a korosztályban, akik ott piknikelnek, még rájuk kerül a sor, amíg a szeretett szerzőjükhöz eljutnak, készülnek a szelfik, tehát van egy nagy mobilitás, mozgás, vidámság, élet, tehát általában most olyan, mintha egy szellemi oázis lenne ez a néhány nap azok számára, akik a könyvkultúrában valamennyire elmerültek, vagy éppen beleléptek. Családi program, hiszen a gyerekek számára, felnőttek számára egyaránt van folyamatosan program. Benn van a város szívében, könnyen megtalálható.

0: Ahogyan az imént a könyvhéttel kapcsolatban Gál Katalintól is hallották, több mint 40 településen kapcsolódnak a könyvhét programjaihoz. Balatonfüreden például most zajlik a Könyvbor Jazz Fesztivál. Fellegi Lénárd Foki Róbertet hívta fel, hogy érdeklődjön a részletekről.
1: Esik szó egy programsorozatról, e hét péntek szombaton Balatonfüreden rendezik a Könyvbor Jazz Fesztivált. Foki Róbert a Füredkult Kft. Ügyvezető igazgatója, őt kérdezem. Mivel nagyon sokszínű a programsorozat, először úgy szól a kérdés, hogy van-e tradíciója ebben a formájában az esemény sorozatnak?
2: Igen, van tradíciója. Az esemény sorozat minden év június közepén kerül megrendezésre, és alapvetően az ünnepi könyvhéthez csatlakozunk. Ez a jelenleg június 11-e és 14-e között kerül megrendezésre ez a rendezvény, a mi Könyvbor Jazz Fesztiválunk itt Balatonfüreden. A hivatalos részeként valósul meg, ugye, ami Pestről indul, és mi itt már 15. éve csináljuk mi is ezt a rendezvényt, amely egy tradicionális rendezvény, egy festő környezetben, Balatonfüred reformkori város részében. A kulturális rendezvény a zenék, a vetők és nedők alapélmény köré szerveződik alapvetően, hiszen könyvbor és jazz fesztiválról beszélünk, így a rendezvény három alappillére az irodalom, a gasztronómia és a zene.
1: Balatonfüreden merre érdemes keresgélni az események után? Hány konkrét helyszín lesz?
2: Ha úgy veszük, akkor igazság szerint egy konkrét helyszín van, ez pedig a Balatonfüreden a Blaha utca fog lehetőséget adni ennek a rendezvénynek. Ezzel azt kell tudni, hogy ugye nagyon sokan itt vannak Balatonfüreden hétvégén, és az a Tagore sétány fölött egy utcával helyezkedik el, tehát nagyon könnyen megtalálható igazság szerint a rendezvény. A rendezvényen belül amúgy különböző helyszínek és helyek is vannak. Egyik, hogyha amit megemlíthetek, van egy modern műtárunk, ami előtt könyvárosítás fog zajlani. Megjelenünk mi is, mint a Füredkult, hiszen nekünk is van egy könyvárosító shopunk, ugye hiszen mi kiállító helyeket kezelünk, a Jókai Emlékházat, a Vasszali Villát, az Eszterházi Kastélyt, a Vitalláziom, az mind a cégnek az égisz alatt működik, és nagyon-nagyon sok könyvünk van, mi a saját könyvünkkel is kivonulunk erre a rendezvényre, és mellette még a Líra fog megjelenni, akik szintén nagyon sok és szép könyvvel szeretnék népszerűsíteni, bízunk benne, hogy a szép számú közönséget. Tehát a

Blaha utca. Ugye alapvetően a modern műtermet a Blaha étterem teraszára is várjuk a kedves érdeklődőket. De azt még szeretném elmondani, hogy magát az utcát azt nagyon szépen fel fogjuk költöztetni, hiszen az a cél, ugye, hogyha az emberek ebbe az utcába betérnek, akkor egy hangulatos, vidám utcát találjanak, ahol folyamatosan szól a jazz, ahol tudnak könyveket szabadon olvasgatni, tudnak vásárolni, hogy mindenki egy kellemes könyv társaságában jazzzenét hallgatva és egy finom pohár borral le tudjon ülni, és azt érezni, mint hogy egy otthon lenne. És azért nem csak magában a Blaha étteremnek a teraszán, hanem mellette egy kis színpadot is fogunk építeni, ahol mind a jazz akadémisták, akik feltörekvő tehetségek, mind pedig jazz koncerteket fogunk a közönségnek megmutatni. Természetesen, ugyanvel alapvetően a 97. könyvhéthez csatlakozunk, ezért nagyon fontos a számunkra a könyv is, a bor és a jazz mellett, úgyhogy számtalan könyvbemutatóval, író-olvasó találkozóval készülünk. Fontos kiemelni, és nagyon szeretném, hogy a Balatonfüreden működik a Quasimodo Alapítvány, akinek a vezetője Cserép László és Urbán Ildikó, akik nagyon sokat tesznek ezért a rendezvényért már az elmúlt 15 évben, alapjai és pillérei ennek a rendezvénynek. A mi feladatunk a Füredkórnál, hogy a programokat színesítsük, és magában az esti művészeti feladatainkat ellássuk, de fontos, hogy tőlük indul minden. Kiemelnék alapvetően egy-két eseményt. Június 12-én pénteken I.S. Gyula válogatott levelezéseivel indulunk majd. Ez I.S. Mária és Babus Antal a könyvszerkesztői mutatnak be a Blaha étterem teraszán, valamint úgyszintén 12-én 17 órán kezdette Szombati Gyula színművész. Nem kell annyi Pábi Jubi című könyvének bemutatójára kerül sor, dedikálással a Blaha utcának színpadán. Lesz egy nagyon jó beszélgetés Nők a borokról címmel, hiszen nem csak férfiak, hanem most már egyre több női borász is van, és velük is lesz egy beszélgetés egy kis borkostóval egybekötve, majd pedig a nézők megismerkedhetnek Szof Áron Ellenforradalom című könyvével és a szerzővel is. És Tamler Ábel, vallástudós, a Magyar Szemle főszerkesztője fog vele beszélgetni. Programunk ugye másnap 13-án 15-re kezdett el, Brazdnovszky Mihállyal fog folytatódni, aki belehalt a halhatatlanságba című könyvének a bemutatására kerül majd sor. A könyv Madács Imre felesége, Fráter Erzsébet történetét feldolgozó könyv. Természetesen a krimi kortárs irodalom sem maradhat ki egy jó könyvhétből, így Hász Róberttel és Kolarics Krisztinával Nagy Koppány Zsolt költő fog beszélgetni. Finom borok, és aztán majd borkostolok kísérletében. Nagyon színes programmal várjuk majd a Könyvbor Jazz Fesztiválra látogatókat és az érdeklődőket.

0: Szombaton estig tart tehát még Balatonfüreden a Könyvbor Jazz Fesztivál. És még mindig nem fogytunk ki az irodalmi témákból. A héten nyitott meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Bőrömön Országsütát című kiállítás. A tárlat az elsősorban költőként ismert Nagy László grafikus munkáit mutatja be, megismerhetjük könyvillusztrációit, az élet és irodalom képszerkesztőjeként folytatott tevékenységét, asztalosipari és fafaragási munkásságát, olajfestményeit is. Digitális animációval életre kelnek Nagy László grafikái, Kondor Béla és Kass János vizuális alkotásai, a versekben megjelenő karakterek. Kádár Dóra a kurátorral, Bartal Máriával beszélgetett.
1: Érdekessége az ennek az életútnak, és a kiállításunkban is ez központi szerepet tölt be a koncepcióban, hogy annak ellenére, hogy őt elsősorban költőként ismeri a köztudat, egész életében alkotott és festett, és rajzolt, és szeretnénk bemutatni a szövegek, írótársak alkotása és a saját költői munkáinak a kapcsolatrendszerét is, úgyhogy az egész kiállítás koncepciójában központi, hogy őt intermediális művésznek nevezzük, aki képzőművész, alkotóművész és költő egyszerre, és ezek a területek egymástól elválaszthatatlanok.
2: Kapunk egyfajta képet a 60-as, 70-es évek világáról, a művészbarátságokról is. Itt, hogyha a képzőművészetet említjük, akkor Kondor Bélát érdemes szóba hozni.
1: Igen, nagyon fontos küldetés ennek a kiállításnak, hogy az 50-es, 60-as, 70-es évek közéletével, akkori művészeknek a kapcsolatrendszerével, a lehetőségekkel is megismerkedjen elsősorban ugye a fiatalabb generáció, akiknek ezek novumok, de hangsúlyozzuk kiállított képekkel, képaláírásokkal, hogy ő a képzőművészek patronálójaként is nagyon fontos szerepet töltött be. Az Élet és Irodalom folyóirat képszerkesztője volt, és nagyon sok fiatal képzőművész neki köszönhette, hogy alkalmilag bevételhez jutott, hiszen a rajzaikat, festményeiket felhasználták.
2: Ezeket a korabeli újságokat, illetve egykori dokumentumokat, köztük bizonyítványokat, köteteket is láthatunk, és mi egyebet még Nagy László képzőművészeti munkáiból?
1: Nagyon sok különböző technikával készült alkotás került a kiállításba. Nagy László örökösei nagyon készségesek voltak, így egy nagyon-nagyon széles palettát sikerült összeállítanunk, a legelső rajzfüzetektől kezdve a korai időszaknak az akvarelljei és az olajfestményein át, a későbbi időszaknak a profán ikonjait is látjuk, majd pedig azokat a tusrajzokat, részkarcokat, amelyeket a feleségének, Szécsi Margitnak a köteteihez készített, hiszen ő illusztrátorként is ismert volt, ezen kívül Dylan Thomas kötetéhez készített cinkarcokat. Szerettük volna megmutatni, hogy az alkotás folyamatnak a különböző fázisai nyomon követhetőek, így visszatekintve a 2026-ból, tehát látunk itt nyomólemezeket, látunk skicceket, a kéziratos füzeteket, ahol a versek és a rajzok egymás mellett vannak, és az elkészült alkotásokat is nyomon követhetjük.
2: Az ismert walesi költőre utalva, ahogyan említette, olvasom, hogy már az 50-es évek második felében missziója volt Nagy Lászlónak, hogy megtanuljon angolul, pont azért, hogy William Blake verseit is eredetiben tudja olvasni, és később fordította is.
1: Igen, ebben az időszakban Európa könyvkiadónál megjelent kiadvány kapcsán újra fellendül az érdeklődés William Blake-nek a szövegei iránt, és ami Nagy László szempontjából érdekes, hogy az úgynevezett ilyen illuminált kéziratai ihletik őt arra, hogy szövegről és képről ne két egymástól elválasztott médiumként gondolkodjon, hanem a kettőnek az interakcióját figyelje. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy egy önálló terem foglalkozik a kiállításon Nagy László vizuális költészetével és képverseivel is. Ezt a emigráns alkotóknak, a párizsi magyar műhelynek a alkotó közösségével párhuzamosan mutatjuk meg, és számos olyan alkotónak a munkája is megtekinthető a kiállításon, amely tulajdonképpen irodalmat és képzőművészet, tehát nem egymástól elválasztott területként jeleníti meg, hanem bizonyítja, hogy ebben az időszakban nagyon erős volt az interakció. Ezek a képversek, vizuális költemények mutatják, hogy egyszerre olvasunk, nézünk, fogadjuk be vizuálisan, és értelmezzük ezeket az alkotásokat.
2: A kiállítás első termében beszélgetünk, de ahogyan mondta, akkor tehát ezek a képversek egy másik részben találhatóak. Körbe lehet menni?
1: Körbe lehet menni, igen. Tehát aki a kiállítás sajtótérbe érkezik, egy nagyon izgalmas multimédiás térbe érkezik. Ebben a élő és a kiállításra invitáló alkotótérben tulajdonképpen feleleníthetjük együtt azokat a tereket, amelyek Nagy László számára fontosak voltak. Tehát Felsőiszkázt, a szülőfalut, Budapestet, ahova megérkezik, a műhelyt. Ugyanebben a teremben kapnak helyet Nagy László feleségének, Szécsi Margitnak a munkái, néhány verse, illetve azok a kötetek, amelyeket Nagy László illusztrált.
2: Csodaszépek ezek a grafikák, a ceruza rajzok, de ahogyan mondta, láthatunk olajfestményeket is, a híres ikonokat is?
1: Igen, igen, ezek a következő teremben találhatók. A második terem a bolgár tartózkodásnak az idejét eleveníti fel, illetve a népi kollégiumi mozgalommal való kapcsolatát Nagy Lászlónak, tehát a 40-es évek vége, 50-es évek elejéről beszélünk. Helyet kap egy nagyon különleges olajfestményt, amit erre az alkalomra restauráltak. Ez az egyetlen képi emlék a fényképeken túl, egy alkotás, ami a fiatal Nagy Lászlóról született. Ösztöndíjat kapott, hogy fordítsa a bolgár költeményeket magyarra, és másfél évet töltött Bulgáriában. Ebből az időszakból nagyon sok tárgyi emlék maradt meg, hála Istennek, különböző kéziratai, amelyen keresztül fel tudjuk eleveníteni, el tudjuk képzelni, hogy egy fiatal faluról érkezett költő hogyan próbál integrálódni az új közegbe. Láthatóak itt azok a könyvek is, amelyek egész élete folyamán nagyon fontos küldetés volt számára a bolgár népköltészetnek, a bolgár költészetnek, illetve a délszláv népköltészetnek az alkotásait magyar nyelvre átültetni, integrálta is a saját költészetébe az ő fontos előképei, József Attila és Ady Endre is külön szerepet kap, és a kiállításnak az záró helysége egy folyosó, amelyben mint egy könyvbe lépünk bele, itt emlékezünk azokra a kötetekre, amelyek az ő nevéhez, mint műfordítóéhoz kapcsolódnak. Dylan Thomas, García Lorca kap ebben a térben külön kiemelt szerepet, nem csak, hogy fordította az ő munkáikat, hanem illusztrációkat is készített a kötethez, illetve olajfestményei is emlékeznek a Lorcával való kapcsolatára.

0: Nagy László képzőművészeti alkotásai után maradjunk a képzőművészetnél. A budapesti Színország galériában a Nemcsics Antal Takács Magdolna házaspár munkái együtt várják most a közönséget. Nemcsics Antal alkotásai állandó kiállításként vannak jelen, de felesége a nemrég megnyílt tárlaton került reflektorfénybe. Mihály Janikó járt a megnyitón, és Feledi Balázzsal, illetve Nemcsics Ákossal, a házaspár egyik képzőművész fiával beszélgetett.
1: Különleges helyszínen vagyunk, a Színország galériában, a Nemcsics emlékházban. Pár perccel ezelőtt nyílt meg Nemcsicsné Takács Magdolna emlékkiállítása, ahol a bevezető szavakat Feledi Balázs művészeti író mondta. Személyesen is ismerte Takács Magdát, ahogy a képei aláírásán olvassuk. Milyen emlékei vannak róla? Örülnék, hogyha összefoglalná, hogy mit tud elmondani az ő művészetéről. Ki volt ő?
2: Mielőtt Takács Magdolnáról vagy Magdáról szólnék egy pár szót, mindenképpen azzal kell kezdenem, hogy itt a háznak a nagy vezető személyisége Nemcsics Antal professzor, festőművész, aki a magyar színdinamika és a magyar 20. századi festészet kutatásában egy óriási személyiség. Ő ugye a férj, és hát a feleség Takács Magdolna, és fantasztikus abból a szempontból az ő életük, nagyjából ők egyidősek, mert 1926 és 27-ben születtek, borzasztóan nehéz időszakban kerültek a képzőszi főiskolára, mindketten 1945-ben és 1950-ben diplomáztak és kerültek ki a pályára. Nagyon érdekes, hogy a házasságkötés 1951, tehát egyel később, és nem egy osztályba jártak, ilyen, hogy osztály, ilyen fogalom van a képzőművész képzésben is, ami azt jelenti, hogy egy osztályt egy jelentős festőmester vezet, és ők más mesternél tanultak, mert Magda Bernát Aurél növendéke volt, és Antal pedig Szőnyi Istváné, és Szőnyi akkor már nem volt teljesen egészséges, de különböző segítségek is voltak számára, tehát Kmeti János és Skontuli Béla tanította még Nemcsics Antalt. A mai ünnep azért is nagyon fontos, mert 100. születésnapja volna Magda néninek, egy különleges életút, amelyet nem lehet a párja nélkül, a férje nélkül értékelni, tehát egy nagyon izgalmas tehetségként tűnt fel a képzőszi főiskola első éveiben, és ez a kiállítás jellemzően az ő autonóm képzőművész törekvéseit mutatja be, fantasztikusan eleven korai rajzait, 45 és 50 között, amelyeket a főiskolán, a Bernát osztályon készített, és nagyon tanulságosak, izgalmasak, és 1950 körül és 50 után lehetősége volt a fiatal párnak, hogy fölkeressen olyan művésztelepeket, alkotóházakat Nagymaroson, Zsenyén, Sárospatakon, ahol ezeket az oldott, impressionisztikus, nagyon eleven a Bernáti iskolát képviselő nagyon izgalmas munkáit készítette, és hát nem sokkal később nekifogott élete tulajdonképpen főművéhez, amikor ő egy restaurátori ambíciót is érzett magában, még igazán restaurátor képzés nem is volt a főiskolán, akkoriban jött létre, ami az ő egész munkásságát megalapozta, és nagyon nevessé tette, hogy Bruegelnek egy fantasztikus képét lemásolta, és ez a Szent János prédikációja, és hát ez egy hihetetlenül bonyolult feladat volt, évekig dolgozott rajta, és nagy elismerés aratta ezt a képet. Ez csak azért fontos, mert ez a restaurátori életútnak egy fontos hozadéka a másolási képesség, a magas szintű megismétlése annak, amit korábbi időszakok is képviseltek. Na most ez a pályaív, tehát később másképpen alakult, mert a férjével való együttműködés keretében tulajdonképpen a magyar murális művészet, közösségi művészet, templomi művészet során rengeteg olyan egyházművészeti alkotást hoztak létre, amelyeket ketten alkottak, tehát Nemcsics Antal és Nemcsicsné, akkor már Takács Magdolna, amiben az ő segítsége nélkülözhetetlen volt. Egyrészt a szellemi, a tervezési fázisban, másrészt a kivitelezésben is, ezzel ő is beírta magát, Nemcsics Antal életműve és az egész magyar szakrális művészetnek az aranykönyvébe. Ez a kiállítás tehát azt mutatja, hogy a fiatal pályakezdő Takács Magdolna milyen kitűnő festő vezetői képességekkel rendelkezik, és nagyon fontos látnunk azt, hogy a család készített egy olyan összeállítást is, egy olyan dokumentációt, ahol a teljes tevékenységnek a nyomait fölmérhetjük, és ebben a kiállítást tulajdonképpen teljesen egyedülálló. Izgalmas vitakérdés lehet az, hogy egy 60 évig együtt élő házaspárnál mennyire lehet valaki önálló személyiség, önálló művész, vannak természetesen ilyen példák is, ők is önálló személyiségek, de évtizedekig az együttes munka az nagyon közel hozta őket szellemiségben is. Ez a kiállítás azért felfedező értékű, mert mutatja az önálló szuverén Takács Magdolnának is a festői életívét és munkásságát, a fantasztikusan erős felkészültséget, a kreativitás, ötletgazdagságot, hogy ők nagyon erősen közös hitben alkottak. Egész életük vitele és munkásságuk a vallásgyakorlás jegyében, az egyház közelítésben és a szakralitásban is találkozott, és ez a nagyon erős kohézió, ez átszellemíti ezt a kiállítást is.
1: A Nemcsics művész házaspárnak a fiával, Nemcsics Ákossal beszélgetek. Ákos, miért tartottátok fontosnak az, hogy a szüleiteknek a házát ne magatok használjátok, hanem közkincsé tegyétek, és egy galériát alakítsatok itt ki?
3: A szüleink végrendelete úgy szólt, hogy próbáljuk az ő munkásságukat életben tartani, és hát így a testvéreimmel úgy döntöttünk, hogy az állandó látogatottság okán nem csak a műveiket állítjuk ki, hanem egy ilyen időszaki változó kiállítássorozatot létesítsünk, és hát igen nagy neveket sikerült bevonzani, Konok Tamás vagy Prokop Péter, aki egyébként évfolyamtársa is volt. Édesanyánknak most van születésének a 100. évfordulója, és ekkor egy ilyen áttekintő kiállítást rendeztünk. 5 évvel ezelőtt kiállítással mutattuk be az életművét. Annak a címe Szakmai nagyszerűség és alázat. Ez azt hiszem jól reprezentálja azt, hogy édesanyánk szakmailag fantasztikusan magas szintű volt, tehát például ő volt az egyik azon kevesek közül, akit a mesterképzőre ajánlott a mestere, és hát ennek a keretén belül történt ez a Feledi Balázs által is említett Rajkel képnek a másolata, amit hát dokumentáltan a nagyon kevés másolatok közül a legeslegjobbnak ítélt a szakmai grémium. Valóban fantasztikusan professzionális volt, és azt azért itt meg kell említeni, hogy a egyéni ambícióit alárendelte a közös munkának. Képzőművészetben a kivitelezés legalább annyira fontos, mint a koncepció. Hát azt végül is együtt beszélték meg, de főleg édesapámnak a gondolata, de a kivitelezés szinte kivétel nélkül édesanyám munkái, tehát például a mozaikok, a zománc képek, ezeket mind iskolai tanítás után nekiállt, és a műterembe ezt megcsinálta. Tehát itt mindenképpen én azt gondolom, hogy ez a fantasztikus egyházművészeti munkásság a kettejük nevéhez kell, hogy kötődjön. Nem elég kitalálni, ezt meg is kell valósítani.
1: Említetted, hogy nem csak művészként, hanem tanárként is nagyon jelentős. Hol tanított az édesanyád?
3: Tanított szakközépiskolában, gimnáziumban, általános iskolában, de nagyon jól taníthatott, mert a diákjai nagyon elismerően szóltak a munkásságáról. A előző katalógusokban írtunk is a tanítványoknak a véleményéről. Hát volt közöttük fizikus professzor, meg iskolai igazgatóhelyettes, sőt sportszervező. Valószínű, hogy a oktatásban is nagyon jó lehetett.
1: Gyerekként te hogy láttad? Hogy lehetett ezt összeegyeztetni, hogy háztartást vezetett, gyerekeket nevelt, tanított, és még a művészetre is maradt ideje?
3: Koncentrált időbeosztással dolgozott, kis füzetkéje volt az Isten nevében, és mindig leírta nagyon pontosan, hogy mettől meddig rakta a mozaikot, mikor foglalkozott a háztartással, iskolai munkákkal, És hát még azt azért itt hozzá kell tenni, hogy a nagymama nagyon sokat besegített felügyeletünkre, amik kisebbek voltunk. Amikor már nagyobbak voltak, akkor mi is segítettünk például a templomi falképek nagyobb foltjainak a megfestésében. Gyakorlatilag nekünk ez volt a nyaralás, hogy kiköltöztünk aktuális faluba, ahol készült egy templomi szekkó vagy hasonló, és akkor mi ott éltük a falusi emberek gyerekek életét, és közben készültek ezek a templomi munkák.
1: Mikor láthatja a nagy közönség a kiállítást?
3: Szerdánként és szombatonként nyitva van az emlékház, egyébként telefonhívással bármikor megtekinthető.

0: Nemcsics Antal és Takács Magdolna munkáit Budapest 18. kerületében, az egykori lakóházukban lehet megcsodálni. Műsorunk hátralévő részében Egerbe látogatunk. Az egri vár 100 évvel ezelőtt kezdődött feltárásának is emléket állítanak az idei régészet napján. A Dobó István Vármúzeumban június 13-án és 14-én régészeti sétát tartanak a romkertben, és bemutatják a közösségi régészetet a Nagyeget-hegyi kápolnában. Novákném Lakár Zsófia igazgatóval Pirisi Csenge beszélgetett.
1: Az mindig egy nagyon különleges dolog, hogy a régészek munkájába betekinthetünk, és olyan dolgokat is megismerhet ilyenkor a látogató, amit egyébként nem itt az egri várban. Most is így lesz.
2: A Magyar Régészek Szövetsége felhívására mi mindig csatlakozni szoktunk ez a programsorozathoz, a régészet napjához, és mindig igyekszünk olyan programot kiválasztani, ami az év aktuális kutatásaiból nyújt egy kis ízelítőt, így aztán a kelt a karperecektől kezdve a Nagyeget-hegy legújabb régészeti kutatásokat az eredményein át eljutunk odáig, hogy ezeknek akár egy digitális felhőben rögzített változatát is megismerjük. Kis előadásokkal várjuk a látogatókat, de az idei évben különösen is figyelünk a 100 éve megkezdődött vári ásatásokra, és ezért Rákóczi Gergely kollégánk egy olyan vezetett sétát fog tartani, amelyben kifejezetten a várnak a 100 éve megkezdődött ásatásai kapcsán érdekes helyszíneket látogatják végig a látogatókkal, tüntetetten a Székesegyház területét is, hiszen amikor 1925-ben ezek a munkák megindultak, a kazamaták és a Székesegyház elsőbséget élveztek a feltárást érintően, így hát ezeken a területeken fogja körbevezetni Gergely kollégám a látogatókat, és a kulisszák mögé betekintve láthatjuk, hogy kik azok az értelmiségiek, cserkészek, magánszemélyek, akiket az ásatásokon akkor bevontak a kutatásba, és milyen eredményekkel tették. Mi szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat. Ezért indítottuk azt a közösségi régészeti kutatást, ami a Nagyegeden zajlik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk azokat az értő látogatókat, akik szeretnének is kötődni, kapcsolódni hozzánk, akár a konkrét fizikai munkákban is. És ennek a kutatásnak a legfrissebb információiba június 13-án a régészet napja szombati programján kaphatnak a látogatóink betekintést, mert ekkor kint a helyszínen Rákóczi Gergely és Valesek Enikő kolléganőim egy sétát is tartanak, ahol egyrészt magában a helyszínen tekinthetik meg a legújabb előkerült leleteket, mert hát azért ez egy nem mindennapi templom volt. A maga 22 méter hosszú hajójával, gyönyörű toronnyal, aminek egy nagyon érdekes hátrahajló kiképzése volt a torony és a hajó találkozásának. Az idei évben olyan információink is vannak a Mária Terézia idejéből előkerült érem révén, hogy bizony aktívan használták 1763-as datálás az ére. Ebben az időszakban is a zarándokok, valószínűleg egy zarándoké volt itt a kápolna környezetében most frissen előkerült érme, de például az idei évben a kutatóink a nyugati toronyban a főbejáraton keresztül való megközelítésénél megtalálták az eredeti küszöböt és a külső járószintet is. Tehát mindig újabb és újabb információkkal gazdagodunk a kápolnára vonatkozóan. Erről a szombati napon a látogatóink is meggyőződhetnek a helyszínen.
1: Az egri várról is tudnak meg folyamatos régészeti munkák során újat és újat.
2: Most legutóbb a rotunda fedését érintő kisebb megfigyelésnél és munkálatoknál tudtunk pontosításokat tenni, de én azt gondolom, hogy a következő évek reménybeli várfejlesztési projektje kapcsán kerülnek majd még elő nagyon fontos információk. A tömlöc és földbástya, amelyet első helyen kezelünk majd a megújításnál, hiszen ez a terület most lezárt, hogy ott is a megfigyelések során, sőt az északi parkoló és az északi út rendbetétele kapcsán is nyilván régészeti megfigyelésekre kerül majd sor, és hát ugye mi 10 évre előre egy komoly ütemtervet vázoltunk fel a vár megújítása kapcsán, és hát minden egyes fázisnál természetesen régészeti megfigyelés mellett fognak történni ezek a munkálatok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok izgalmas új információ vár még ránk az egri várral és az építéstörténetével kapcsolatban.

0: A régészet napja mellett zenei program is lesz Egerben. A hangos és lelkes, szívből jövő énekszó a hétköznapok kavalkádjában is csodákra képes. Megállít, csöndet és odafigyelést kér és kap. Az Agria vegyeskar dallamokkal tölti meg Eger történelmi belvárosát, szabadtéri villámkoncerteket adnak június 17-én 17 órától a különböző tereken. Továbbra is egri tudósítunk Pilisi Csenge kérdezett, ezúttal Király Viktóriát, a kórus karnagyát.
1: ...2019-ben indítottuk útjára egy ilyen nyárköszöntő, tavaszköszöntő kezdeményezésünket. Már az évek folyamán felmerült az, hogy hogyan tudnánk egy kicsit több embert csalogatni még be, még többen. Azt mondtuk, hogy akkor a szívből jövő énekszóval belépünk a hétköznapok kavalkádjába, ahol a csöndet és az odafigyelést és megállást is egy kicsit előhívjuk Eger történelmi belvárosában, és így megtölthetjük dallamokkal, közösen megélt szép pillanatokkal ezt. És így született tulajdonképpen ez a sétáló énekszó, így került ez a palettánkra, és ez egy teljesen új dolog nekünk.
2: Egy szabadtéri koncert lesz tulajdonképpen, vagy valóban sétálnak majd a kórustagok, és közben énekelnek, és lehet őket kísérni.
1: Sétálunk a belvárosban, de megállunk bizonyos helyeken. Olyan 10-15 percre megállunk, mondjuk ott a Gárdonyi téren, ha engedik a Dobó téren, akkor ott akár a egyetemnél, és akkor ott egy ilyen kisebb, vidám, lelkes, a nyarat és egyrészt az énekszót köszöntő kis műsorral készülünk.
2: És azt tudják már, hogy mivel köszöntik majd a nyarat?
1: Vannak titkos összetevőink is, hogyha így lehet mondani, népszerű dallamokkal, de inkább megmondom őszintén, ilyen kis könnyedebben énekelhető, tehát nem olyan veretes kórusművekkel, hanem igazából olyanokkal, amelyek a szabadtéren is magukhoz vonzák és csalogathatják esetleg a közönséget. Megüti a fülét az ismerős dallam, vagy esetleg akár az a harmónia, ezt szeretnénk egy kicsit megcélozni.
2: Hogy áll össze egy ilyen műsor?
1: Új műveket viszonylag nehezebben építünk be, és nehezebben tanulunk, idő kell. Megtanuljuk, aztán eltesszük, hogy egy kicsit mélyüljön, és utána megint elővesszük, de viszonylag már azt mondhatni, hogy gazdag a repertoár, és alkalomtól függ. Már éneklünk angolul is, magyarul is, németül is, tehát próbáljuk különböző nyelveken megszólaltatni azokat a műveket. Vannak mi se szolgálatok, amiket elvállalunk, de alapvetően, amikor szép énekszó van, amikor fellépés, amikor úgymond világi része, akkor ugyanúgy akár népdal feldolgozás, akár klasszikusabb feldolgozásokat, műveket énekelünk. Szinte minden műfajba belekóstoltunk már. Ami egy kicsit hiányosabb számunkra, az a könnyű zenei feldolgozása, de most olyan inspirációt kaptunk szombaton a Pest Erzsébeti Kórusfesztiválon, hogy hát kénytelenek vagyunk kottát szerezni, és kénytelenek vagyunk, a kórus úgy döntött, hogy erre is nyitni, majd lépésenként.
2: Utána néztem, hogy 144 évvel ezelőtt alapították a kórust. Mi tartja össze a kórustagokat?
1: A közös éneklés, az éneklés szeretete. Tehát ez az elsődleges, de természetesen ott van, hogy itt barátok vannak, itt ismerősök, itt családtagok vannak, itt egymásra találások vannak. Azt mondhatnám, hogy ez így valahogy nagyon összekovácsolódott az Agriába. Ez egy olyan baráti ismerettségi társasággal alakult. Természetesen amatőrök vagyunk, tehát vannak közöttünk olyanok, akik végeztek valamilyen szinten akár zeneiskolát vagy zenei tanulmányokat, de alapvetően a többségük amatőr, és ezért mondom azt, hogy a közös éneklés öröme tartja össze a társaságot, az Agria vegyeskart, és szerintem ez a titka, hogy ennyi időn keresztül tud működni, meg a hagyományok ápolása az újító erővel együtt, ha mondhatjuk.
2: Az amatőrséget idézőjelben úgy érti, hogy nem ez a hivatásuk, hanem ez a szívük, lelkük. Tehát a fő foglalkozásuk nem ez.
1: Természetesen nem, hanem mindenki a saját szabad idejéből áldoz erre, energiájából, erejéből áldoz arra, hogy hetente eljön a próbára, de mindezt szerintem így a csúcson összességében a zene, az éneklés, a közös éneklés, az öröméneklés szeretete tartja össze.

A mai súgójukban áttekintettük az ünnepi könyvhét eseményeit, hírt adtunk a Balatonfüredi Könyvbor Jazz Fesztiválról, megismertük Nagy László képzőművészeti munkáit a Petőfi Irodalmi Múzeumban, vendégeskedtünk a Nemcsics házaspár emlékkiállításán, és ellátogattunk Egerbe, ahol a régészet napja és a sétálóének szó felől érdeklődtünk. Színes, értékes hétvégét kívánunk önöknek is!

0: tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élje át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
0: A zene több, mint hangok sorozata, történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra.
2: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Bozzai László nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai műsorunkban a Hagen vonós négyes játszik. Először hallgassuk Mozart D-moll vonós négyesét. Jegyzékszáma 173. A felvétel Münchenben a Tudományos Akadémia üléstermében készült 1989. novemberében.

Wolfgang Amadeus Mozart 173-as köhüjegyzékszámú D-moll vonós négyesét játszotta a Hagen Quartett. Tolmácsolásukban következik Antonin Dvorák F-dur amerikai vonós négyese, opusz 96. A felvétel a Salzburgi Mozarteum nagytermében készült, 1986. februárjában.

Antonin Dvorák F-dur amerikai vonós négyesét hallottuk, opusz 96. Összeállításunk végén hallgassuk Erwin Schulhoff 5 darabját, jegyzékszáma 68. Továbbra is a Hagen Quartet játszik. A felvétel Monzéban, a kastély rendezvénytermében készült, 1999. áprilisában.

0: Elhangzott Ervin Schulhoff 5 darab. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban a Hagen vonós négyes játszott. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További jó rádiózást és jó hétvégét kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A kvártett következő műsorában Bartók Béla táncvittjéről beszélget Katona Márta és három vendége.
2: Egy fokozatos gyorsításból 30 másodperc alatt olyan drámát tud csinálni, tehát mintha több dolog történne az ő előadásában, mint másokéban. Tehát egyszerűen annyira szabadon tudja mozgatni a tempókat.
1: Kvártett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Adorjáni Bálint színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
3: Az összes reflex, az összes lelki kapcsolat, a zene képes arra, hogy egy pillanat alatt visszahozza, és visszarepítse az embert abba a helyzetbe, vagy abba a pillanatba.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban.
4: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
5: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
4: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
6: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
4: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap. A közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
7: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Deme Tímea. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter felidézte, hogy 2 éve az Európai Unió a menekültügyi szabályok megsértése miatt megbüntette Magyarországot, valamint arra kötelezte, hogy napi 1 millió eurós büntetést fizessen addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónákkal kapcsolatos ítéletet. Magyar Péter szerint miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesítené a bírósági döntést, a kormányzaton belül egyeztetések voltak annak végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a pártkongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékonyat. Választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltás szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit Posvai Gábor belügyminiszter. A korábban a Nemzeti Információs Központban dolgozó Annus Zsolt Antal alezredes az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójaként folytatja munkáját. Az MBS főigazgatói feladatainak ellátásával pedig Tóth Szabolcs dandártábornokot, az AH korábbi dolgozóját bízta meg a tárca vezető. ipari létesítményeket ért ukrán dróntámadás éjszaka Oroszországban. Krasznodárban egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek, amikor egy tengeri terminálba csapódtak be a repülőszerkezetek. A környéken tűz ütött ki. Légi csapásokat jelentettek Volgográdból is. Herszon orosz megszállás alatt lévő térségében egy hidat találtak el az ukránok. A támadás miatt lezárták a Krim félszigetre vezető átkelőt. Kólibaktérium lehetséges jelenléte miatt szeletelt szalámit hív vissza a Lidl. Az érintett 240 grammos Dulano Altrander márkájú termékek július 3-án járnak le. Az áruházlánc arra kéri a vásárlókat, hogy a készítményt ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A vételárat nyugta nélkül is visszatérítik. Interaktív kiállítással, filmvetítéssel és nyilvános előadással is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Magyarországi Bábszínházak találkozóján Kecskeméten. Az eseményen a szakmai programok mellett különleges tárlaton mutatják be az érdeklődőknek a kulisszák mögötti alkotó folyamatot a Tudományok és a Művészetek Házában. A színházi produkciók közül hétfőn a győri Vaskakas Bábszínház Bambi című mozgásszínházi darabját tekintheti meg a közönség a híres agórában. Délutánig felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy zápor, zivatar. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata, történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti vonós négyes, Maxim Rissanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
8: Reklámot hallottak.

Kevés alkotó formáta annyira egyedivé a filmművészet nyelvét, mint Federico Fellini, akinek filmjeiben az emlék, az álom és a mindennapi élet szinte észrevétlenül mosódik össze. Köszöntöm a Színejava kedves hallgatóit, a szerkesztő műsorvezetőt, ott már Dávidot hallják. A mai műsorban 6 fontos Fellini film, az Országúton, az Édes Élet, a 8,5, a Szatírikon, a Róma, valamint az Amár Kord zenéi szólnak. Ezek révén próbálom megidézni Fellini munkáinak hangulatát. A zeneszerző Nino

Az Országúton talán az a film, amelyben Federico Fellini először mutatta meg teljes érettségében azt a különös világot, amely később a Védjegyévé vált. A történet egyszerűnek tűnik. Egy vándormutatványos, Zampano megvásárolja a naív és gyermeki lelkű Gelsominát, hogy társához szegődjön az országutakon. A film egyszerre realista és meseszerű. Fellini még kötődik az olasz neorealizmus hagyományához, de már megjelenik nála a költői látásmód, a cirkusz és a vándorlás motívuma, amely később is gyakran visszatér műveiben. A poros utak, a falusi vásárok és az apró előadások mögött valójában az emberi magányról, szeretetésségről és felelősségről szól az országúton. Érdekesség, hogy a Giulietta Masina által megformált Gelsomina figuráját sokan Charlie Chaplin női megfelelőjének kiáltották ki. Masina játékában egyszerre volt jelen a bohóc komikuma és érzékeny tragikuma. Nino Rota az Országúton című filmhez írott zenéje szól.

Az Országúton című film kísérő zenéje hangzott el. Kevés film címéből lett annyira közismert kifejezés, mint az Édes életéből. Pedig Fellini műve korántsem a gondtalan boldogságról szól, inkább arról, milyen nehéz megtalálni az értelmet egy olyan világban, amelyet a hírnév, a felszínesség és a folyamatos szórakozás ural. A film főhőse, Marcello, újságíróként járja Róma előkelő köreit, estéről estére új emberekkel találkozik, hírességeket követ, partikra jár, mégis egyre inkább azt érzi, hogy valami hiányzik az életéből. Fellini filmje nem hagyományos a történetvezetés szempontjából, az Édes élet epizódok sora, amelyek együtt rajzolják ki egy korszak lelki állapotát. A film számos jelenete legendássá vált. Elég a Trevik út éjszakai képsoraira gondolni, amelyek máig a filmtörténet legismertebb pillanatai közé tartoznak. Innen ered a paparazzi szó is, a film egyik fotós szereplőjét hívták paparazzónak. A Dolce Vita dallamait halljuk, Nino Rota a zeneszerző.

Az Édes Élet zenéje után a 8,5 című filmről ejtenék néhány szót. A filmtörténet egyik érdekes és feltétlenül meghatározó alkotása a 8,5, mely egy rendezőről szól, aki képtelen elkészíteni a következő filmjét. A rendezőt Federico Fellini saját magáról mintázta. A főhős Guido alkotói válságba kerül, mindenki választ vár tőle. A producerek, a színészek, a munkatársak, sőt, a családja is. Ő azonban egyre inkább az emlékei, álmai és fantáziái közé menekül. A film ezért különleges módon keveri a valóságot a képzelettel, sokszor nem is lehet pontosan tudni, amit látunk, az valóban megtörténik-e, vagy csak Guido fejében létezik. Marcello Mastroianni elegáns, visszafogott alakítása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a filmet személyes vallomásként értelmezhesse a közönség. Fellini később tréfásan meg is jegyezte, hogy Mastroianni tulajdonképpen az ő alter egója lett. Ami pedig a cím eredetét illeti, Fellini addig 7 egész és egy közös rendezésű, úgymond fél filmet készített, vagyis ez volt a 8,5. Munkája. Most is természetesen Nino Rota zenéje szól a 8,5-ből, de nem a közismert részlet, hanem annak variánsa.

A 8,5-ből hallottuk Carlotta galopját. A Színejava mai adásában Federico Fellini filmjeinek zenéjéből válogatok. Következzék a Satyricon, mely Fellini egyik legmerészebb vállalkozása. Az alapot Petronius ókori regénye adta, de a rendezőt kevéssé érdekelte a történelmi hűség. Inkább azt próbálta elképzelni, milyen érzés lehetett egy olyan világban élni, amelynek gondolkodását már szinte lehetetlen pontosan megértenünk. A Dolce Vitához hasonlóan itt is epizódok, különös kalandok, látomások és találkozások összessége a film. A néző úgy érezheti magát, mintha egy régészeti ásatás álomszerű változatába csöppent volna, ahol a töredékekből kell összeraknia a képet. Fellini szándékosan kerülte a megszokott ókori filmek stílusát, nem ragyogó márvány díszleteket használt, hanem egy idegen, nyugtalanító világot jelenített meg. A díszletek, a jelmezek és a szereplők megjelenése sokszor inkább emlékeztet modern művészeti alkotásra, mint történelmi rekonstrukcióra. A Satyricon zenéjét halljuk, Nino Rota a komponista.

A Szatírikon kísérő zenéjéből hangzott el részlet. Federico Fellini egész pályája során szeretett emlékekből, álmokból és benyomásokból építkezni. Erről szóltam már néhány mondatot. A Róma című filmben pedig magát a várost helyezte központi helyre. Természetesen nem azt a Rómát, amelyet egy turista egy hosszabb-rövidebb látogatás során megismerhet, hanem azt, amelyet Fellini látott és magába szívott. A filmben a rendező felidézi első találkozását a fővárossal, amikor fiatalemberként érkezett meg ide. Aztán egyik jelenetből a másikba ugrunk. Nyüzsgő utcákon járunk, vendéglőkben, bordélyházakban, színházakban, forgalmi dugókban és föld alatti alagutakban. A film gyakorlatilag egy kiadós séta. Rómában az ember elsősorban a rengeteg műemléket, kultúrkincset keresi. Fellinit azonban nem ezek, hanem az emberek érdekelték elsősorban. Nem a muzeális várost, hanem az élő, örökké eleven organizmust ragadta meg, amely egyszerre kaotikus, sok esetben bosszantó és ellenállhatatlanul vonzó. A film egyik leghíresebb jelenete egy különös egyházi divat bemutató, ahol püspökök és apácák vonulnak fel, mintha egy kifutón lennének. Ez jól mutatja Fellini sajátos látásmódját, szeretettel figyeli a világot, de közben kicsit ki is figurázza. Nino Rota zenéje szól.

A Róma című filmből hallottunk zenei részletet. Az Amarcord kísérő zenéje lesz az utolsó, melyet idézünk a mai műsorban. A film címe egy helyi dialektusból származik, jelentése nagyjából annyit tesz, emlékszem. A cím találó, hiszen Fellini gyermekkora és fiatalkora emlékeiből építkezik. A történet egy kisváros életét mutatja be az évszakok váltakozásán keresztül, megjelennek a családtagok, a tanárok, a különc helyi figurák, az első szerelmek és a kamaszkori ábrándok. Nincs főszereplő, maga a közösség áll a fókuszban. A film hátterében megjelenik a fasizmus korszaka is, de Fellini ezt sem politikai tanulmányként mutatja be, inkább azt vizsgálja, hogyan élték meg a hétköznapi emberek a kor légkörét. Az Amarcord sokak szerint Fellini egyik legkiegyensúlyozottabb alkotása. Megtalálható benne minden, ami a rendezőt nagyjátette: humor, fantázia, cirkuszi hangulat, emberismeret és némi melankólia. Nino Rota az Amarcordhoz írott zenéjét halljuk.

0: A Színejava mai adásában Federico Fellini 6 fontos alkotásához írott zenékből, Nino Rota alkotásaiból válogattam. Az Országúton, az Édes Élet, a 8,5, a Szatírikon, a Róma, az imént pedig az Amarcord dallamai szóltak. Műsorunk végén köszönöm, hogy velünk tartottak, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
1: 12 óra 35 perc.
2: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Ottmár Dávid, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében a Tallis Scholars koncertjét hallgathatják meg, melyet Peter Phillips vezényletével adtak a tokiói Opera City koncerttermében 2024. július 5-én. Elsőként Giovanni Pierluigi da Palestrina in te domine speravi miséjéből a Kyrie tételt adják elő.

Giovanni Pierluigi da Palestrina in Te Domine Speravi című miséjéből a Kyriét énekelte a Tali Scholars Peter Phillips vezényletével. Előadásukban következzen most Cristobal de Morales Regina Célie.

Cristóbal de Morales Regina Céli című művét adta elő a Tali Scholars, Peter Phillips volt a karnagy. Következzen most ismét Giovanni Pierluigi da Palestrina, két miséjéből egy-egy tétel. Elsőként a Tues Petrus glóriája, majd pedig Marcell pápa miséje, krédója hangzik el.

Tali Scholars énekelte, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tues Petrus miséjéből a Glóriát, majd pedig Marcel pápa miséjéből a Krédót. Peter Phillips vezényletével most Gregorio Allegri Miserere mei Deus című műve csendül fel.

Amadeus című művét a Tully Scholars énekelte Peter Phillips vezényletével. Befejezésül ismét két tétel Giovanni Pierluigi da Palestrinától. Elsőként a Confitébor Tibi Domine miséből a Sanctus, majd pedig a Missa Brevisből az Agnus Dei.

0: Giovanni Pier Luigi da Palestrina, Confitebor Tibi Domine miséjéből a Sanctust, a Missa Brevisből pedig az Agnus Deit hallották a Tallis Scholars előadásában, vezényelt Peter Phillips. A felvétel a tokiói Opera City koncerttermében készült 2024. július 5-én.
1: Műsorajánló. A kvártett következő műsorában Bartók Béla táncvittjéről beszélget Katona Márta és három vendége.
2: Egy fokozatos gyorsításból 30 másodperc alatt olyan drámát tud csinálni, tehát mintha több dolog történne az ő előadásában, mint másokéban. Tehát egyszerűen annyira szabadon tudja mozgatni a tempókat.
1: Kvártett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Giuseppe Verdi, Don Carlos című négyfelvonásos operájának 1884-es milánói változatát hallgathatják meg. Az 1950. november 11-i előadáson a címszerepet a svéd tenor Jussi Björling, a többi főbb szerepeket Delia Rigal, Fedora Barbieri és Robert Merrill énekli. A karmester Fritz Stidri. Archív felvétel ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében a Swiss Roman zenekar koncertjét hallhatják, melyet a genfi Victoria teremben adtak 2026. február 4-én Daniele Gatti vezényletével. A Gordonka szólista Saul Gabetta volt. Elsőként Felix Mendelssohn Bartoldi 4. olasz szimfóniája hangzik el.

Félix Mendelssohn Bartholdy negyedik olasz szimfóniáját a Swiss Román zenekar játszotta Daniele Gatti vezényletével. Most következzen Camille Saint-Saëns Ámol Gordonka versenye, a szólista Saul Gavetta.

Emi Saint-Saëns Ámol Gordonka versenyét Saul Gabetta játszotta a Swiss Roman zenekarral, vezényelt Daniele Legatti. A szólista ráadásként Robert Schumann 5 darab népi dallamokra című művéből a numero 2-est adja elő a zenekar Gordonka művészeivel saját átdolgozásában.

Robert Schumann 5 darab népi dallamokra című művéből a numero 2-est hallották, Sol Gabetta átdolgozásában és szólójával, melyet a Swiss Roman zenekar Gordonka művészeivel adtak elő. A Swiss Roman zenekar befejezésül Ludwig van Beethoven 4. B-dur szimfóniáját játssza a karmester Daniele Gatti.

0: Elhangzott Ludwig van Beethoven 4. B-dur szimfóniája. A Swiss Román zenekart Daniele Gatti dirigálta. A felvétel a genfi Victoria teremben készült 2026. február 4-én. Kedves hallgatóink, hangverseny összeállításunk végén a szerkesztő Otmár Dávid, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Ifjabb Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Giuseppe Verdi Don Carlos című négyfelvonásos operájának 1884-es milánói változatát hallgathatják meg. Az 1950. november 11-i előadáson a címszerepet a svéd tenor Jussi Björling, a többi főbb szerepeket Delia Rigal, Fedora Barbieri és Robert Merrill énekli. A karmester Fritz Stidri. Archív felvétel ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a pártkongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben az Orbán kormány próbált politikai hasznot húzni az illegális migrációból, menekülttábort készített elő Vitnyéden az osztrák határnál. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni. A kormányfő úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekülttábor létrehozásáról. Reagált a Magyar Péter sajtótájékoztatóján elhangzottakra a Mi Hazánk is. Apáti István alelnök szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben pártja felhívta a figyelmet, a Fidesz kormány migránstábort tervezett a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéden. A politikus hozzátette, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, tüntetést is szerveztek, a fellépés pedig eredményes volt, hiszen a migránstábor nem épült meg. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a Dél-Dunán túlon. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Nyugat felől fokozatosan csökken, majd hajnalban ismét megnövekszik a felhőzet. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, délutántól egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka 8 és 17, holnap napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
0: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Kvartett. Egy zenemű, több előadás. A házigazda Katona Márta.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. A Kvartett mai műsorában Bartók táncvittjének felvételeit fogjuk összehasonlítani. Vendégeim itt a stúdióban Simon Izabella zongoraművész, Farkas Róbert karmester és Farkas Zoltán zenetörténész. Köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük a meghívást.
2: Nagyon köszönjük.
3: Köszönjük.
0: 1923. novemberében volt a táncvittnek a bemutatója. Milyen élethelyzetben volt ekkor Bartók Béla? Hogy történt ez a bemutató? Zoli?
3: Hát sok minden történt akkor az életében, például a második házassága, és valamikor ő nyáron már elkészült a művel, és hát legyártották a szólamokat, de lehet tudni, hogy ez a mű a korabeli zenekar és karmester Doknány Jernő számára meglehetősen riadalmat keltett, annyira újszerű volt. Van egy nagyon érdekes levele Doknányinak, amit november 6-án, 13 nappal a bemutató előtt írt, ezt felolvasom pár sor csak, mert nagyon jellemző. Kedves Béla, nagyon kérnélek, hogy a legközelebbi napok egyikén a délutáni órákban új szvítedet nékem előjátszd. Hétfőn van már az első próba. Mondd különben, nem volna kedved saját magad dirigálni? Bocsáss meg, hogy így röviden kérhetlek magamhoz, de rettentően el vagyok foglalva, várom mielőbbi telefonértesítésedet. Tehát Doknányi szívesen lepasszolta volna 13 nappal a bemutató előtt a dirigálást, és egyébként egy hét állt rendelkezésre, 12-én kezdték el próbálni, és 19-én volt a bemutató. Bartók persze nem vállalta, mert hát ő egyszer dirigált Berlinben, az neki elég volt a tapasztalatból, ő nem volt karmester alkat. És egy másik szemtanú, Doráti Antal, aki 17 éves volt, amikor a zenekarban timpanizott, számolt be arról, hogy hát a világukat nem tudták a zenészek. Teljesen el voltak tévedve. Ez érdekes, hogy miért valószínűleg a német zenében addig szokatlan ilyen aszimmetrikus metrumok, a gyors karakterváltások miatt, szóval igazából teljesen újszerű volt ez a zene. A kritika egy része is ilyen nagyon, hogy mondjam, értetlenül fogadta, de az az érdekes, hogy egy pár éven belül 24 és 27 között, 1924 és 27 között 54-szer játszották egész Európában, meg még Amerikában is, és többet, mint Bartók összes addigi zenekari művét együttvéve, és egy hatalmas siker lett belőle hamarosan.
0: Pest-Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulójára kérte fel a város a kor nagy zeneszerzőit, Bartókot, Kodályt és Doknányit egy-egy mű komponálására, tehát ezen a bizonyos hangversenyen, amit te is említettél, ahol Doknányi Ernő volt a karmester, Doknányi ünnepi nyitánya, Kodály Psalmus Hungaricusa és Bartók táncvittje hangzott el.
1: És a Filharmoniai Társaság volt a zenekar, ugye?
3: Igen.
0: Öt felvételt hoztunk el, a legkorábbi 1953-ban készült, ezen Fricsai Ferenc vezényli a berlini rádiózenekarát. Solti György és a Chicagói Szimfonikus Zenekar 1981-ben rögzítette a táncvittet. Ugyanez a zenekar, tehát a Chicagói Szimfonikusok Pierre Boulezzel is lemezre vette a táncvittet 1992-ben. 96-os Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar előadása is 2002-es Kocsis Zoltán és a Nemzeti Filharmonikusok lemeze. Kezdjük is a művel való ismerkedést, ezzel a legfrissebb felvételünkkel, tehát itt Kocsis Zoltán vezényli a Nemzeti Filharmonikus Zenekart.

0: És itt adták a következő, a második tétel. Bartók Táncvitjének első tételét hallottuk Kocsis Zoltán és a Nemzeti Filharmonikusok lemezéről. Bartók, nagyon-nagyon sok előadói utasítást ír a kottában. Metronom számokat, gyorsítás, lassítás, tempóra, frazeállásra, dinamikára utaló jeleket. Hol van itt az előadó szabadsága?
1: Pont ez itt a nehézsége az egész táncvitnek, hogy ez egy relatív rövid 16 perces mű, viszont a tempójelzések azok folyamatosan változnak benne. Olyan nüanszok vannak, amiknek nagyon nehéz a megértése vagy megérzése, hogy mitől és mennyire szabad ezeket lassítani, vagy mennyi szabadságot kapunk éppen emiatt az előadásban, és azt gondolom, hogy el lehetne ezt még szabadabban is képzelni, de annyira tartja Bartók ezekkel a tempó beírásokkal, és néhány metronom számról van szó, tehát látjuk itt az elején, hogy ezek a 92-től, aztán a 92 és a 100 között, alig van, de 108-ra visszamegy, aztán vissza 92-re, tehát olyan, mintha fókuszálnánk, meg zoomolnánk egy kicsit a tempóra, még jobban ránéznénk valamire, aztán kizoomolnánk, és akkor nagyobb teret látunk belőle. És ez szerintem ennek az egész műnek a trükkje és a nehézsége, hogy megérezze az ember ezeket. Most idén januárban volt alkalmam először vezényelni ezt a művet, és bevallom, hogy rettegtem tőle. Én is, úgy, mint Oknányi. Egyrészt szerintem ennek volt egy pszichológiai háttere, egyszer még Fischer Ivánnal, mondtam, londoni turné alatt a buszon föltettem a kérdéseimet a darabhoz, és ő azt a mondatot mondta, hogy ezzel nagyon vigyázni kell, ez a legnehezebb a Bartókok közül. És akkor úgy hirtelen közben ott volt a mandarin, meg ott volt a fából faragott, meg a kékszakálú a műsoron, és mégis erre a rövidre mondta, hogy ezzel kell nagyon vigyázni. És akkor ez valahogy így úgy eltevődött a fejemben, hogy amikor közeledett a napja, hogy én ezt megtanítsam, meg megtanuljam, akkor folyamatosan ezt kellett leépítenem. És azért itt a Kocsisnál egy nagyon pontos alaptempóval indítja el, és iszonyatos jó ez a fagottos, és nagyon, nagyon szeretem a nemzetinek a muzsikusait, ahogyan ők ezt eljátszák, és utána pedig, tehát hogy most az van, hogy ez most tényleg eltaláljuk-e a 108-at vagy a 100-at, de igazából ezek a relációk az érdekesek, hogy elindul, megtalálod a jó alaptempót, vagy be is állítottad, hogy oké, akkor ez 92, ez a kiinduló pontunk, és ahhoz képest történjen meg a kis előről mozdulás, és történjen meg a vissza. És valahogy a jó alaptempót nem szabad elveszíteni belül. És hogyha ott a 92 plusz-minuszok folyamatosan hullámoznak, akkor egy egész jó irányban van ez a tétel.
2: Hozzáfűzhetem azt, én úgy gondolom mindig, hogy a tempó, meg a tempók váltakozása, azok mindig csak az eszközei valahol, ugye, a darabnak. Tehát Bartóknál a nyelv számomra nagyon fontos. Tehát, hogy ő milyen, egyáltalán a zeneszerzők milyen nyelven gondolkodnak. Mozartnál ez nagyon érdekes, hogy ugye az opera a mozarti életművön belül nagyon fontos, és akármilyen darabot játszunk, az opera az valahol mindig a fejünkben van. Tehát, és én felszoktam magamnak tenni a kérdést, mondjuk egy akár tegyük fel most egy Mozart zongoraszonátánál, hogy vajon milyen nyelven íródott? Olaszul vagy németül? Uh-huh. És ez egy borzasztó érdekes játék, hogy ennek egy kicsit úgy utána járjon az ember. Na most Bartóknál ugye a magyar nyelv az egy rettenetesen fontos dolog, annak ellenére, hogy ez, mint tudjuk, ez inkább egy ilyen arabos dolog, ő legalábbis azt mondta róla, így az első tétellel kapcsolatban, de azon gondolkodtam, és Zoli, ezt te biztosan jobban tudod, hogy ő mennyire foglalkozott nyelvészettel, ugye, mert rengeteget kutatta a magyar zenét, rengeteg tájterületen járt, rengeteg fajta magyar nyelvet hallott, és biztos vagyok benne, ha nem is tudományos szinten, de ösztönösen ezzel foglalkozhatott. És valahol a külföldieknek valószínűleg ezért olyan nehéz Bartókot játszani, mert hogy magát a magyar nyelvet nagyjából annyira érték, hogy az első szótagot meghangsúlyozok, de nem így beszélünk, ugye? Tehát a hangsúlyoknak nagyon-nagyon sokfélesége van. Tehát, hogy ez hogyan lehetett nála? Nem tudom, hogy erre van valami utalás?
3: Hát nyelvészettel, mint tudománnyal, tudomásom szerint egyáltalán nem foglalkozott, de hát egy nyelvzseni volt, mert hát amellett, hogy németül anyanyelvi szinten beszélt,

0: magyar mellett, aztán franciául, aztán persze később angolul, de hogy azonnal érezte annak szükségét, hogy megtanulja románul,
1: törökül,
0: egy idő után Busica Jánossal átváltott románra a levelezésben, persze valamennyire tótul, ahogy ő mondta, tehát szlovákul is megtanult, tehát biztos, hogy ez számára kulcsfontosságú volt. Most a táncvidben azért, ahogy mondtad, arab zene is van, meg vagy arab hatás, és román hatás is, tehát itt igazából nem tudom, hogy ezt nyelvre lehet-e fordítani, vagy a magyar nyelv ismeretének az a kulcs, ami mű titkait föltárja. Viszont meredeken előreugranék abban, amit itt az előzetes beszélgetésben kiderült, hogy mindannyian egyetértünk, hogy pont amit Robert említett, a tempók nagyon gyors váltakozása, állandó mozgásba tartása, ezt a fricsai felvételen, ez döbbenetesen jól megvan. Tehát a fricsai egy poco a poco accelerando, tehát egy fokozatos gyorsításból 30 másodperc alatt olyan drámát tud csinálni, tehát mintha több dolog történne az ő előadásában, mint másokéban. Tehát egyszerűen annyira szabadon tudja mozgatni a tempókat, ami hát így a leírások szerint egyébként is az ő nagy előnye volt. Tehát nem tudom, ez mit szóltok ebben, egyet tudunk-e érteni.
1: Azt javaslom, hogy hallgassuk meg ezt a részletet. Tehát Fricsai Ferenc vezényli a Berlini Rádiózenekarát 1953-ban.

0: Fricsei Ferenc 1914-ben született, tehát a felvétel készítésekor 39 éves volt. A berlini rádiózenekarra játszott itt 1953-ban. Mit szóltok ehhez az előadáshoz?
1: Hát isteni. Egyszerűen annyira, épp ezt mondtuk itt, hogy ez nem egy magyar zenekar, és mégis magyar kiejtést hallunk a zenében, ami Fricsainak egy óriási adottsága, hogy ő mennyire tudott próbálni. Tehát az ő próbáit, ha egy karmester megnézi, vagy bármilyen zenész, egyszerűen ámulunk és bámulunk, hogy milyen szókincse volt, és milyen fantáziával tudott ő egyszerűen betanítani dolgokat. Most ha nem is erre gondolunk, de csak meg kell nézni a Moldvát, az utolsó, élete utolsó próbáját, és a koncert után nem sokkal meghalt. A döbbenten hallgatja a zenekar, és döbbenten nézi a néző is, hogy hogyan tudta elmondani minden pillanatát annak a zenének. Na most itt is ez van, és hogy az a jó benne, hogy sosem lesz patetikus, meg soha nem lép ki igazán a térből, például itt ez a sostenuto ütem, amit a hármas ciffernél van, szinte alig lehet észrevenni, hogy ott az a három kürt hang, az bármit csinálna, de mégis egy picit megtöri a rendszert, és utána azonnal viszi előre, és folyamatosan organikus, és folyamatosan egyszerűen feszültségeket kelt, és ahogyan eljut a vívóhoz, ami kvázi így a csúcspontja ennek a tételnek, és a vívónál is, hogy ilyen problémái lehettek, mert amikor tanulja az ember, meg most már nekünk mákunk van, mert meg tudjuk hallgatni, de Dohnányinak nem volt még akkor, de hogy elkapni, és valahogy a hetesnél, hogy mennek ezek a glisszandók, mert megy ez az osztinátószerű ritmus, de mégis az az érzése van az embernek, hogy az orrára akar esni a zene, és nem találjuk meg, hogy hol van igazából a jó súlyozás. Na most ennél a felvételnél ez egyáltalán nem probléma ezt hallani, ezt a bívót.
2: Nekem annyira tetszett ez a Fricsai felvétel, hogy hosszan próbáltam nyomozni, hogy miért ilyen jó ez. Tehát tulajdonképpen miért magaslik ki az összes többből, holott hát azért nagyon jó zenekarokról és karmesterekről van szó. Tehát ugye tudjuk, hogy ő tanult Bartóknál is, Kodálynál is, Dohnányinál is, Weinernél is, tehát abból az iskolából jön. Azt gondolom, hogy amit most itt hallunk a Riász, tehát a nyugat-berlini rádiózenekartól, talán az állatot a legközelebb időben is, meg felfogásban is a Bartók elképzeléseihez. A másik meg, hogy hát ő 50 és 53 között volt a nyugat-berlini rádiónak a karmester, és az alatt rengeteg Bartók, tehát megtanította őket Bartókul. Fölvették a nagyhegedű versenyt, a fiatalkori, a Steffi féle hegedű versenyt, fölvették a második és a harmadik zongora versenyt, fölvették a táncvitet, a kantáta profánát, ami hát azért nem egy külföldiek csemegéje a magyar nyelven és mindennel. Tehát egy sor fontos, nagyon fontos, emblematikus Bartók művet megtanította a zenekarnak, és hát azt kell mondjuk, hogy megtanította őket magyarul, vagy románul, vagy hát ahogyan, ami ennek a műnek a nyelve.
3: Igen, de ez egy olyan érdekes dolog, hogy erről beszélünk, hogy ő tanult Bartóknál, és ez biztos egy nagyon fontos pont. De hát itt volt Dohnány, aki egy óriási zseni volt, és közvetlen közelből ismerte Bartókot, és mégis nehezére esett, ugye ebből a levélből is kiderül, és én úgy tudom, hogy Bartóknak van is egy levele, vagy egy írása, amiben tulajdonképpen a darab bemutatójának a magyarországi sikertelenségét végül is ő úgy érzi, hogy annak köszönhető, hogy a Filharmoniai Társaság nem volt eléggé, tehát egyszerűen nehéz volt neki ez az egész darab, és azt írta, hogy időnként olyan volt, mintha olvasó próbán ülne. És hogyha belegondolunk abba, hogy megint csak a nyelv, én Bartóknál ezt borzasztó fontosnak tartom, pláne, hogyha halljuk az ő zenélését alapból is, tehát egy Allegro Barbarónál is ott is lehet érezni a nyelvszerűséget, de például ismerjük ugye a két zongorás szonáta felvételét, ahol Dittával játsza, a feleségével, Pásztori Dittával, és két amerikai ütőssel, és nem emlékszem a nevükre. És egyszerűen fogalmuk nem volt az ütősöknek erről az egészről, és az egészet tulajdonképpen úgy veszük észre, hogy Dittát ez nagyon meg is zavarta, teljesen jogosan, és Bartók tartja kétségbeesve össze ezt a darabot. Tehát, hogy tényleg voltak ilyen jelenségek.
2: Azért Dohnányinak egy kis igazságot szolgáltassunk. Hát egyrészt ő nem tanítvány volt, hanem hát kortárs, egy nagyon-nagyon különböző habitussal, mint Bartók. Tehát teljesen más zenei univerzumban élt. Másfelől ugye volt egy hete erre a bizonyos koncertre, ezzel a Psalmusszal is volt mit próbálni, a saját ünnepi nyitányát gondolom szinte jól be akarta próbálni, nagyon elfoglalt volt, ezerféle feladat kötötte, tehát ez egy szerencsétlen pillanat volt az ő karmesteri pályáján. Később aztán még mindig sok Bartókot vezényelt, tehát van egy kis filmfelvétel is hanggal, ami például a Falu táncát vezényli a két képből, ott azért látszik, hogy mennyire jó karmester.
3: Hát ez nem kérdés Dohnányinál, persze, hát egy zseni
2: hát ez,
3: volt.
2: De... ez a táncfit, ez akkor neki rosszkor. És hát nem volt rá elég ideje nyilvánvalóan.
0: A Budapesti Fesztiválzenekarnak viszont ez a mű meg se kottyan, nagyon szépen, jól, könnyedén tudják játszani. Hallgassuk, hogy Fischer Iván vezényletével 1996-ban hogy szól az előadásukban Bartók táncvitjének eleje.

0: Így játszott a Teát Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar 1996-ban Bartók táncvitjének első tételét. Egy csodálatos glisszandót is hallottunk benne a lírai szakasznál. Kicsit gyorsabb tempót vett, amitől szerintem Stravinszkissé vált ez a zene. Nektek hogy tetszett ez az előadás?
1: Különösen a Kocsis meg Fricsai után hallgatva föltűnik ez a gyorsabb kezdés. Nevezetesen ennek a nagyon titokzatos, keleties, arabos, különböző artikulációval játékosát tett témának a bemutatásakor, és bevallom, nekem az ízlelgetősebb, a lassabb, az jobban tetszik. Ez olyan, mintha nem élveznénk ki minden ízét annak, amit ide Bartók belefőzött ebbe a témába. Tehát egyébként azt is lehet mondani, hogy ez egy modernebb, korszerűbb, a tempó által összefogottabb fölfogás, mint amit eddig hallottunk. Nagyon magas színvonalú hangszerszólókkal, tulajdonképpen kicsit ízlés kérdése, hogy az ember ezt az ízlelgetősebb, Fricsai féle változatot szereti, vagy pedig ezt a lendületeset.
0: Miről szól ez a darab? Sokat emlegettük azt, hogy többféle nyelven szólít Bartók, hogy arabos téma is van. Szóval mit írt erről ő maga, mi a mű koncepciója, milyenek ezek a témák?
1: Hát ez egy nagyon érzékeny és érdekes terület, hosszan lehet arról a beszélni, de megpróbálok rövidebben. Ugye 3 évvel vagyunk Trianon után, és az is érdekes, hogy a Horthy rendszer kéri föl azt a 3 zeneszerzőt, aki a Tanácsköztársaság alatt, zenei direktórium alatt szerepet vállal, tehát abszolút az ellenzék szerepkörében vannak, és akkor még finom szót használtam, de ez egyfajta konszolidációs törekvése a Horthy korszaknak, hogy hát tagadhatatlanul ők a legnagyobbak, nem lehet megkerülni őket, tehát ha van egy ilyen reprezentatív ünnep, akkor őket kell fölkérni. És hát a Trianon is ott lebeg háttérben, azt mondják a történészek, hogy ez az 50 éves budapesti születésnap megünneplése azért kellett, hogy ilyen nagy és ünnepélyes legyen, hogy egy kicsit gyógyír legyen a sebre, a Trianon okozta fájdalmakra, de nagyon-nagyon jellemző, hogy a 3 zeneszerző hogy reagál rá. Doknányi megkomponál az ünnepi nyitányt, amiben van himnusz, szózat, meg magyar hiszek egy, az nyílt utalás a Trianonra, tehát teljesen a kor fájdalmát énekli meg. Azért a Psalmus egy kicsit már ennél árnyaltabb, és a 16. századi zsoltáros panasza az igazából egy kicsit az uralkodó osztály, a jelenlegi uralkodó osztály felé is szól, tehát Kodály volt elég bátor ezt megírni. Bartók viszont, tehát a legcsodálatosabb szerintem, hogy akkor beszél a népek testvéré válásáról és a különböző nemzeti zenék, a népzenéknek a kombinálásának és az együttes szépségének a varázsáról, amikor ugye ez megszűnni látszik politikai téren. Tehát ő azért használ román népzene által ihletett dallamokat, magyar népzene által ihletett dallamokat, az arab gyűjtését is kamatoztatja, sőt egy szlovák epizódot is be akar komponálni, hogy teljes legyen a etnikai körkép, de azt aztán nem sikerült neki olyan színvonalon megírnia, ezért hagyta ki. Tehát ő úgy válaszol erre a trianoni kérdésfelvetésre, hogy úgy a legszebb ez a Kárpát-medence, hogyha mindenki a maga kultúrájában hozzáad a nagy egészhez, és ez különösen majd a 3. tételben lesz egy ilyen nagy táncforgatagban nyilvánvaló, ahol a magyar és a román dallamok teljesen egymást erősítve alkotnak egy hatalmas láncot, egy folyamatot.
0: Valódi népzenék ezek, vagy Bartók által költött dallamok?
1: Nem, mindegyik Bartók saját dallama, tehát itt nem használt eredeti népzenét. Viszont annyira etnográfiai hitelességgel utánozza, hogy azonosítani lehet, hogy ez a román, ez a magyar, ez az arab.
2: Én egy dolgot itt most nézegetem a partitúrámat, és amikor tanultam, akkor egy Bartók idézetet kiírtam magamnak, és pont erről, hogy a nemzeteknek milyen jelentősége van, és az 5. részről mondta az, hogy annyira primitív, hogy nem lehet másról beszélni, mint primitív paraszti jellegéről, és le kell mondani a nemzetiség szerinti osztályzásról. Na most ezt én imádom, mert azt gondolom, hogy szerintem az egész világnak szerintem mindenki egy, tehát nincs különbség köztünk, senki közt. És valahogy ez a mondat megint Bartóknak szerintem az egész létének, és nem véletlen, hogy ő lett a legnagyobb magyar, vagy a leggyakrabban játszott magyar, mert az ő zenéje megtartotta az összes magyaros elemet, meg hozzávett egy csomó más népi elemet, és mégis egy olyan világi köntöst adott a zenéjére, amitől egyszerűen az ő zenéje megy a legnagyobbat a világban magyarként.
0: Nem véletlen, hogy a általunk kiválasztott 5 felvételen is 3 külföldi zenekar. Tehát egyébként megnéztem nyugat-európai, észak-amerikai zenekarok programját, és még mindig szerepel időnként a táncvit, tehát ez tényleg egy bevett része lett a nyugat-európai repertoárnak. Elhoztunk 2 felvételt, amelyen a Chicagói Szimfonikus Zenekar játszik. Az egyiken 1981-ben egy magyar karmester, Solti György vezényli őket, 11 évvel később, 92-ben pedig Pierre Boulez a dirigens. Hallgassuk meg az ő előadásukban is a tétel egy-egy részletét. Először Boulezzel, utána Soltival

0: Sorti György, előtte pedig Pierre Boulez felvételének részletét hallottuk, mindkettő lemezen a Chicagói Szimfonikus Zenekar játszik. Hogy tetszett nektek ez a két felvétel? Ugyanaz a zenekar, 11 év különbséggel.
1: Szerintem itt a Boulezéval kapcsolatban mind a hárman egyet értünk, hogy rettentően pontos, be van tartva a metronom szám, de a magyaros nyelvtannal és kifejezéssel annyira nem találkozik ez az előadás. Olyan, mintha egy ilyen távolságból elvezényelt, steril zenét hallanánk.
0: Egyébként bocsánat, hogy félbeszakítalak, de másodpercre pontosan ugyanannyi idő alatt vezényli az első tételt, mint Kocsis Zoltán.
1: Uh-huh. De mégis hiányzik belőle az a fajta ropogósság, ami
2: Kocsis. Igen, és ez egy olyan érdekes dolog, erről nekem az jut eszembe, ugye én nagyon sokat tanultam Rados Ferencnél, és ő mondta nekünk, ez volt az egyik alap dolog, ugye ő az idő nagymestere volt, és rengeteget beszélt nekünk az időről, de hogy lehet gyors tempóban lassú hangokat játszani, és lehet lassú tempóban gyors hangokat játszani. És itt egy eszméletlen, egy ilyen súlyos, visszahúzó erőt éreztem végig, nem? Tehát, hogy volt egy ilyen, olyan, mint hogyha ilyen olmok lennének a lábunkra. Tehát mindig azt éreztem, hogy van egy totyakossága, van egy ilyen a precíz tempó mellett.
3: Nekem is eléggé negatív véleményem van ebben az összehasonlításban erről a Boulez felvételről, tehát olyan, mint amikor egy mérnök odaülne, és egy nagy népi forgatagban megpróbálna megtalálni a helyét, és hát ezt a pontosságot, tényleg minden ki van dekázva, ezt ilyen halotti pontosságnak érzem. Tehát az egésznek a lényege vész el, és egyetlen egyszer készítettem az életembe egy interjút Kocsis Zoltánnal, aki akkor nagyon kritikusan beszélt Boulezről. Ez még azelőtt volt, hogy elindult a Bartók új sorozat, és azt mondta, hogy hát olyan, mintha valakinek van egy nagyon jó hangkártyája, és betáplálja a számítógépbe a kottát, és akkor minden tökéletesen megszólal. És így utólag akkor úgy éreztem, hogy hú, hát ez a Kocsis milyen rosszakat mondta a nagy Boulezről, és ez a felvétel, ezt a beszélgetés juttatta eszembe, hogy bizony-bizony itt a lényeg vész el, akkor is, hogyha hát úgy minden megszólal, csak éppen az egésznek a vonala, az energiája vész el.
0: Milyen érdekes, hogy ugyanez a zenekar Solti György vezényletével pedig pont az ellenkező végletet mutatja, tehát hogy kicsit túl cukros talán ez a gyönyörű lírai dallam, ahogy bejön. Nem tudom, ti hogy éreztétek?
2: Én egyszerűen azt éreztem, meghallgatva egyébként a teljes darabot Solti Györgyel, hogy olyan, mintha az egész darab valahogy egy dimenzióban, egy síkon történne. Én nagyon szerettem Soltit egyébként, tehát abszolút nagyon sok mindent nagyon szeretek tőle, de ez az előadás meglepett. És ahogy belép a Ritornál, ott sem éreztem azt, hogy nekem ez a Ritornál mindig olyan, mintha nem is tudom, egy függönyt a szél meglebbentene, vagy egy partitúrát, vagy egy könyvet, amit olvasunk, a szél áthajtaná lapot, és ott van a következő rész, ami viszont reagál az előző részre, de mégis valahonnan máshonnan jön be. És ezt nem lehetett érezni ennél a felvételnél.
0: A kvartett mai műsorában Bartók táncvittjének felvételeit hasonlítjuk össze Simon Izabella zongoraművész, Farkas Zoltán zenetörténész és Farkas Róbert karmester segítségével. Most térjünk rá a második tételre, Allegro Molto, és maradjunk akkor Solti György előadásánál. A Chicagói Szimfonikus Zenekar játszik 1981-ben.

0: azt gondolom erről, hogy egy ilyen fogottabb tempóban van, picit talán túl kontrollálta, hogy
1: igen.
0: Miközben hallgattuk, elhangzott, hogy nem elég barbári. Jogosnak tartom, érdekesnek tartom. Itt nekem ebben a tételben, a 19-es ciffernél, mert előjön ez a harsonáknak ez a glisszandózó motivuma, ami egy ilyen joke, és ennek mindig van egyfajta, előtte van egy allargando, vagy ebben van egy allargando, és a 13-as előtt, amikor először jön, szinte nem is csinál semmit. És az is nagyon, nagyon furcsa, hogy így ilyen átmegy egyszerűen azon, hogy ott van egy ilyen pillanatnyi megállás. És a 19-esnél, amikor jön ez, ott hosszabb is maga ez a frázis, és ott ő nagyon erősen 2+2+2, még el is választatja, szinte levegőt vesznek a harsonák két ütemenként, és az a folytonos csúszás, meg kicsit ordinárisság, ami ott kéne, hogy legyen, az ettől nekem ilyen nagyon rendezett és nagyon megfontoltá válik tőle, és el tudom fogadni, de nem alkalmaznám.
2: Solti György felvétele után térjünk rá a legkorábbi előadásunkra, ezen Fricsai Ferenc vezényli a Berlini Rádiózenekarát, és hallgassuk, hogy mennyire barbár az ő előadásuk.

0: Fricsai Ferenc felvételén szerintem fantasztikus volt a kontraszt, a szkercószerű őrjöngő tánc és a gyönyörű lágy Ritornell dallam között. Nektek hogy tetszett a berlini rádiózenekarának előadása?
1: Nekem ez egy ilyen iszonyatosan kedvenc felvételem, tényleg annyira szóval fantasztikus, és közben, ahogy így beszélgettünk, az jutott eszembe, hogy igazság szerint nem is kell nézni a partitúrát egyáltalán. Olyan, mint amikor Latinovicsot hallgatom szavalni, nem kell néznem a szöveget, mert értem. Tehát itt is rögtön értek mindent, mert hogy úgy van előadva.
2: Hát abszolút megvan az a barbár erő, ami itt azért nagyon hiányzik Buleznél is, és Soltinál is egyébként. És ugyanakkor nincs semmi eltúlozva, a megállások, az egésznek a lendülete. Szóval megint csak azt tudom mondani, hogy a egy másodpercre eső információk száma Fricsainál így torony magasan hát veri azt, ami mondjuk a Solti vagy a Bulesz felvételen hallható.
3: Még azt is észrevettem, hogy ugye ez a Ritornell, ez minden tételben egy picit nyugodtabb. Tehát az első, és hogy itt nála itt a második tételben. Az elsőnél talán azt hiszem, hogy picit alatta van annak, amit írt a Bartók, 78-nak kellene ott lennie a metronom számnak. Itt viszont már itt teljesen azt tartja, ami írva van, és hogy valahogy így azok a megoldásai tetszenek, az nagyon tetszett, hogy mondtad, hogy látni a táncot, miközben fordulások vannak a táncban, de hogy ezek az allargandók, hogy mennyit enged belőle, és hogyan oldja meg, és milyen vadon indítja utána azonnal tovább a zenét. Ezek zseniálisan van megoldva szerintem ez a tétel.
0: Egyet értek veletek, de azért egy kicsit megvédeném Solti Györgyöt is, mert szerintem azért nem annyira egyértelmű, hogy itt egyetlen jó megoldás lenne. Van, aki például Kocsi Zoltán, mindjárt meg fogjuk hallgatni az ő előadását, szinte egy ördögtáncot mutat nekünk, tehát tényleg egy ilyen őrült forgatagot, egy barbár dolgot, és azért szerintem az is egy elfogadható megoldás, hogy ez egy hagyományos, szkercószerűbb tánc.
1: Persze, a zenélésben soha nem beszélhetünk egyetlen megoldásról, 100 000 féle megoldásról, és hát épp az a jó benne, hogy így hasonlítgatjuk őket, és aztán ahogy hasonlítgatja az ember, úgy a saját elképzelése is vagy megerősödik, vagy pedig még átalakul, más irányt is vehet.
0: Hallgassuk meg most két magyar zenekarral a tétel egy-egy részletét. Kocsi Zoltán a Nemzeti Filharmonikusokat vezényelte 2002-ben, Fischer Iván pedig a Budapesti Fesztivál Zenekart 1996-ban.

0: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar, előtte pedig Kocsis Zoltán és a Nemzeti Filharmonikus zenekar felvételéről hallottuk Bartók táncvittjének második tételét. Nagyon más karakter volt, Fischeré talán kevésbé súlyos, talán kaleidoszkópszerű, Kocsisé sokkal robusztusabb. Nektek melyik tetszett jobban? Melyikben mi tetszett?
1: Reagálnék erre az előző mondatra, hogy úgy hangzik a Fischernél, mintha nem lenne nehéz a zenekarnak, kontra a bemutató, és erre egy picit azt, hogy elmesélném az egyik ilyen első asszisztens feladatomat, amikor a három nagy Bartók mű ment, és az a különlegessége szerintem a fesztivál zenekarnak, hogy ugye ők ami repertoár, az valóban repertoár nekik. Annyiszor eljátszák ezeket a műveket, hogy amikor a kékszakálú mandarin és a fából faragott ment, azt egy nap alatt úgy rakta össze, hogy én fel sem fogtam, hogy mi történt ott. Nem, hogy elkezdjem asszisztálni, nem értettem. Tehát, hogy annyira tudja a zenekar ezeket a műveket, hogy szinte könnyedséggel átmennek ezeken a nagyon nehéz ritmikai dolgokon. És ezt érzem is benne. Ez Ivánnál vannak talán az allárgándók a legszabadabban, vagy a legdrámaiabban megoldva. Én nagyon szeretem ezt a Fischer-féle verziót. Csak ennyit akartam így megjegyezni, hogy tényleg annyira frissen tudják ezeket a Bartókokat, és olyan sokszor eljátszák őket, hogy ez érezhető a felvételen is.
2: Igen, de én is egy kicsit erről beszélnék egy más darabbal kapcsolatban, hogy nagy borzasztóan szeretem a fesztivál zenekart, meg Fischer Ivánt, ez nem kérdés, de hogy valami könnyű vagy nehéz, vagy könnyűvé tud válni egy nehéz dolog, az nem biztos, hogy jó. Egyébként a Beethoven nagy fugáját játszottuk négykezes átirattal Dénessel. Iszonyat, szerintem a négykezes irodalom egyik legnehezebb darab, és nagyon sokan azt csinálják egy idő után, hogy áttérnek két zongorára. Tehát a négykezes darabot két zongorával játszák, mert rettentesen nehéz. De ez elvesz a darabból valahol. És egy egészen picikét, nagyon-nagyon picikét ugyanezt éreztem itt is. A Kocsis felvétellel kapcsolatban meg az volt az érzésem, hogy ott a ritmus nem eszközzé vált, hanem túlnőtt az anyagon. Tehát, hogy az volt az anyag legfontosabb része, maga a ritmus, amit rettetesen fontos ebben a tételben, de valahogy úgy nagyon-nagyon-nagyon erősen jelen, túlságosan eluralta a dolgokat.
3: Ő egy szempontból hasonlítanám össze a két felvételt, mert mind a kettőnek megvannak a maga értékei. Tehát a Kocsisnak ez a földszagúbb, megszenvedőbb, szilajabb megközelítése, és a Fischer Ivánnak ez a fantasztikus virtuóz, nagyon magas szintű hangszeres játék, és hogy így könnyebbnek tűnik, mint amilyen valójában, hogy mi van akkor, amikor a Ritornell visszatér, és úgy érzem, hogy a megszenvedett, tehát a robusztusabb bevezetés után a Ritornell nagyobb ellentéttel, nagyobb rácsodálkozással, megváltással tud érkezni. Még egy ilyen játékos, nagyon virtuóz előadás után nincsen tétje, nincsen súlya, nincsen szívbe markoló jellege nem érvényesül.
0: Nagyon fontosnak tartom, amit mondasz, olyan szinten is, hogy tulajdonképpen mi most kiragadott részeket hallgatunk, de a mű az 6 tétel sorozata, nagyon sokszor attacca, tehát megszakítás nélkül követik a tételek egymást, és úgy jön ki nagyon sokszor, hogy az a súlyosság az elége a következőhöz képest. Tehát a tételek kontrasztja az milyen. Mert lehet, hogy önmagában hallgatva az nem elég, de hogyha környezetébe ágyazva hallgatjuk, akkor egész más képet ad. Tehát amit most mit meg tudunk mutatni, az...
2: Ez így van.
0: Mielőtt tovább mennénk a harmadik tételre, Simon Izabellához fordulok. Ugye Bartók Béla maga készített egy zongora verziót ebből a műből. Milyen ez a zongora verzió?
2: Hát fantasztikus a zongora verzió, mondjuk mi egy nagyon kivételezett helyzetben vagyunk, amikor akár két kézzel, akár négy kézzel tudunk játszani zenekari átiratokat, tehát ez maga csoda. Tényleg ez egy fantasztikus érzés, és ez két kézre komponálta Bartók, ez az elképesztően nehéz anyagot, elképesztően nehéz a zongora verzió egyébként, de egy ilyen zongora átiratnál egy picit változik a darab abból a szempontból, hogy bizonyos részek sokkal jobban kirajzolódnak adott esetben, mint mondjuk egy zenekari változatban. Tehát kap egyfajta új jelentést a darab, mert hogy én azt hiszem, Zoli, hogy egyetértünk azzal kapcsolatban, hogy abszolút zongoradarabként beszélhetünk a táncvitről a zongora átirattal kapcsolatban. Tehát ez nem egy olyan értelembe vett átírat.
0: Tehát nem egy lebutítás?
2: Nem.
0: Hát mert vannak olyan zongorátiratok, amik csak arra szolgálnak, hogy a igen, műkedvelő hogy... otthon is eljátszhassa magának.
2: Nem, ez nem azok közé tartozik.
3: Hát biztos, hogy nem, mert a legcsillogóbban hangszerelt részek is úgy ültetődnek át Bartók által a zongorára, hogy ugyanaz a hatás, csak valóban igaz, hogy ez olyan, mint egy fekete-fehér fénykép, ami adott esetben plasztikusabb, mint egy színes kép, egy ilyen zongora átirat. Az azért érdekes, amit Iza mondott, hogy ez azért nagyon-nagyon nehéz, és nem véletlenül, hogy Bartók megcsinálta, de soha nem játszotta, legalábbis nyilvános hangversenyen ezt az átiratot.
0: Milyen a hangszerelése a táncvitnek? Milyen különlegességek vannak benne? Ugye zongora is szerepel például.
2: Igen.
1: A zongora az mindenképpen különleges benne, de voltaképpen relatív klasszikus a hangszerelése, tehát nincs benne nagy újítás, azt gondolom. Szimplán fuvola, oboa, klarinét, fagott, kontrafagott is van benne, az fontos
0: piccolo.
1: Azért. A piccolo, igen, tehát egy így alapvetően én nem tartom egy ilyen nagyon-nagyon extrán különlegesnek a hangszerelését, viszont jól van használva minden hangszernek az összes lehetősége, amit egy hangszeren meg lehet csinálni. Nem tudom, hogy valami különlegeset lesz benne extra.
3: Hát azért vannak olyan hangzások, amik szerintem nagyon meglepték az akkori Filharmonikus Társaság zenekarát. Még nem tartunk ott, de hát hogy a negyedik tétel, ez amit Bartók azt mondta, hogy ez inkább ilyen városi, arabos zene. Ott ez a cluster, ez a hangzás, ami megszólal, és az, hogy tulajdonképpen, mint Ravel, semmi más nem csinál, csak a szólamszámok, vagy a hangszerelés növelésével csinál egy óriási ívet a tételben, az szerintem elég újszerű volt a maga korában.
2: Egyébként, ha már hangszerelésről beszélünk, visszatérve a zongora átirathoz, az egy elképesztően nagy dolog egy zongorista számára, hogy rengeteget lehet tanulni egy ilyen átirat tanulása kapcsán, mert hogy önkéntelenül is folyamatosan figyeljük, hogy milyen hangszereket játszunk éppen abban a pillanatban, és próbáljuk valamilyen szinten imitálni, utánozni ezeket a hangszereket, ami persze nem lehetséges, de mégis azért valahol ott van. Tehát a zongoraszerűség akkor jó egy átirat, ha a zongoraszerűség mégis valahol eltűnik. Azzal együtt, hogy mégis megerősítem azt, hogy ez nem átirat abban az értelemben.
0: A kvártett mai műsorában Bartók táncvittjének felvételeit hasonlítjuk össze Simon Izabella zongoraművész, Farkas Róbert karmester és Farkas Zoltán zenetörténész üdít velem a stúdióban, és akkor következzen a harmadik tétel két felvételen. Fischer Iván vezéni a fesztiválzenekart 96-ban, és térünk vissza Bulez előadására, ahol a Chicagói Szimfonikus Zenekar játszik 1992-ben. Tehát a két felvételt összesen 4 év választja el egymástól.

0: Pierre Boulez, előtte pedig Fischer Iván felvételét hallottuk, Bartók táncvitjének harmadik tételét. Azért hallottunk itt egy-két nagyon érdekes hangszerelési megoldást, például a pikoló fagott párost, vagy a cselesztát. Hogy tetszett nektek? Elég különböző karakterű volt ez a két tétel.
1: Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a fajta frissesség, és épp arról beszélgettünk, hogy van ebben valami kínai, hogyha lehet ilyet mondani. De nagyon, tehát ez a ritmikai frissesség, meg a hangok és a ritmusnak a variációs kihasználása nagyon, nekem nagyon tetszett.
0: Fischer Ivánnál mintha több poén lett volna.
2: Iván humor érzéke azért ebben nagyon megmutatkozik szerintem, és itt a 32-es ciffernél ez a rapparadattatiradattém, ezt iszonyatosan berobbantja az Iván, és azt az nekem nagyon-nagyon tetszik ebben.
0: Zoli?
3: Talán ez a fesztiválzenekari felvételnek a csúcspontja ez a tétel, mert tényleg az a vidámság, az a frissesség és a hangszeres színeknek az orgiája, a forgataga, az itt hát sokkal-sokkal jobban kidomborodik, mint a Boulez féle felvételen, ahol hát meg se születik. Akkor ez a pikoló fagottos párbeszéd egy jó bohóc tréfának hat egyenesen, ami hát sokkal hát hűvösebben van elmesélve Boulez által, úgyhogy itt egyértelműen a fesztiválzenekari felvétel az érdekesebb.
0: Solti Györgynek milyen volt a humorérzéke?
1: Én találkoztam vele néhányszor, és szerintem fergeteges humorérzéke volt, és nagyon, nagyon klassz valaki volt, és nem szeretett magyarul beszélni, de mégis magyarul beszélt velünk, szóval.
0: Akkor hallgassuk, hogy a humorérzéke mennyire hallatszódik ebben a tételben. Igen.

0: Solti György és a Chicagói Szimfonikus Zenekar sodró lendületű tételét hallottuk. Mit szóltatok hozzá? Gyorsabb volt, mint a többieké? Mennyire volt vicces? Mennyire találtátok megfelelőnek a karaktereket?
1: Nagyon érdekes volt, mert hogy a karakterek nagyon jól megmutatkoztak. Nekem közben ez jutott eszembe, hogy úgy tudom, hogy ez kis zenekari darabnak képzelt el Bartók eredetileg. És aztán nagy zenekari darab lett belőle, és igazság szerint ezt egy nagy zenekari darabnak hallom. Itt a többi felvételen viszont a részletgazdagságát tekintve sokkal inkább kijön az, hogy igazság szerint, most nem azt mondom, hogy kis zenekarnak lehet hallani, mert ez nem állná meg a helyét, de hogy inkább akkor erre felé mennék, hogy ezt kifejezetten egy ilyen nagy zenekari interpretációnak érzem. Tehát a részleteket nem nagyon mutatja.
0: Tehát a kamara zeneszerűség, igen, a hangszerek közti párbeszéd.
1: Persze, egy zongoraversenyt is lehet játszani, úgyhogy szólista és zenekar, de akkor jó egy zongoraverseny, hogyha kamara zenélünk a zenekarral. És ez nekem ebből hiányzott, ebből a felvételből.
2: Az igaz, hogy Solti ilyen alfreszkó technikával közeledik, tehát hogy nem pepecsel a részletekkel, hanem úgy az egészet ránk önti, de azért ebben a kicsit gyorsabb tempóban és egyebekben, miközben már sok negatív dolog is állapodott a Solti felvételrel kapcsolatban, itt azért a karakterek megvannak, tehát nagyon jó, nem sokat vacakol a részletekkel, de a lényeg, a karakterizálás az rendben van.
3: Még ha meg is lep az elején a fagott klarinét indulással ez a tempó, a 23-as szifferen, amikor tutti bejön a zenekar, akkor viszont azt érzem, hogy bitang jó neki ez a tempó.
0: A következő tétel, a negyedik tétele a Bartók Táncvitnek, egy lassú tétel, ahol arab, román zenék és még verbunkos téma is megjelenik. Térjünk vissza a két magyar zenekarunkhoz. Először Kocsis Zoltán felvételét halljuk 2002-ből a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, utána pedig Fischer Iván és a Fesztivál Zenekar 96-os előadását.

0: ugye mindig van egy kétütemes vonóskar, és aztán jön rá egy reakció a szóló hangszerektől, és ez mindig nagyon jól egyben van. De valami miatt mostani hallgatásnál azt éreztem, hogy picit túl flottul átmegyünk a tételen.
1: Tehát tulajdonképpen egy picikét nekem az volt az érzésem, hogy nem beszélgetett egymással a vonóskar és a szóló hangszerek. Tehát, hogy a szóló hangszerek szavakkal beszélnek, nekem a vonóskar az meg olyan, mint egy más nyelven beszélne, de ez valahogy nem történt meg. Vagy a néma beszéd mondjuk a vonóskarnál nagyon idézőjelbe téve, tehát hogy nem szavakkal történik, de nagyon is kifejezően, de nagyon másként, mint a szavakkal beszélő szóló hangszerek, és ez hiányzott.
2: Végülis ugyanazt a véleményem, ami nektek, de egy kicsit pozitívabb felhanggal, tehát az összefogottságra tenném a hangsúlyt, mint a kocsist, itt ezek az uniszonó, egyszolomú fúvós dalabok érdekelték volna, és hogy azok hova jutnak, és abból azért fölépít egy nagyon szép dinamikai ívet az egyetlen fortissimo csúcspontig, tehát mint hogyha ilyen egybe látta volna a tételt, és nem érdekelték volna a részletek.
0: Én még annyival egészíteném ki, hogy ha visszaemlékszem most az öt felvételre, hogy a vonóskarnak a hangzásában pedig a harmonizáció nála a legvilágosabb, hogy milyen harmóniákat alkalmaz, és mi a szép, és mi az érdekes abban a harmónia rendszerben.
1: És egyébként ez a ritornában is megmutatkozik, mert a végén, ahogy egy ilyen nagy kérdőjelet hagyott, az egészen gyönyörű volt.
3: Akkor hallgassuk meg ugyanezt a szakaszt, Fischer Iván vezényletével a Budapesti Fesztivál zenekar játszik.

Ez volt tehát Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar a Bartók táncvitjének negyedik tételét hallottuk. Nekem nagyon tetszett az, ahogy a vonósok és a fúvósok síkja elválik, ahogy az unisonóban játszó fúvósok is nagyon jól hallatszódnak, valódi párbeszéd és háttér.

0: tér rajzolódik ki.
1: Igen, pont ez annyira fantasztikus volt, és rögtön az első hangnak olyan volt, mint egy mozdulatlan tó, mint egy mozdulatlan víz, mehetünk a kékszakálú hercegváraig, de hogy mégis volt benne egy pici hullámzás, de annyira elrejtve, és annyira fantasztikusan volt ez megfogalmazva, és az, amit az előző felvételben hiányoltam, az itt maximálisan megjelent.
2: Nekem egy ilyen bölcsesség áradt ebből az előadásból. Ez az előadás az öt közül a leglassabb, és ez a molto tranquillo itt érvényesül a legjobban. És tényleg úgy két dimenzióban folyik, van ez a harmonizációs rész, és amikor megszólalnak a főszereplők kvázi itt a fúvósoknál, gyönyörűen van elmesélve.
3: Én megint csak azt tenném hozzá, hogy és mi következik ezután, amikor a Ritornál megint visszatér. Nagyon tetszett, amilyen titkokkal terhesen tudja ezt a gyönyörű részt megfogalmazni Fischer, itt ugye a cseleszták és a hegedűk üveghangjai egy ilyen fájdalmas, melankolikus hangulatot adnak ennek a rövidített Ritornál visszatérésnek.
0: Bartók táncvitjéről beszélgetünk a kvartett műsorában. Simon Izabella zongoraművész, Farkas Róbert karmester és Farkas Zoltán zenetörténész ülnek velem itt a stúdióban. Egy hattételes műről van szó, és ha nagyon távolról tekintünk rá, bár ugye tánc szvit, tehát táncok sorozata, azért mégiscsak bele tudjuk illeszteni egy hagyományosabb műfai keretbe, ahol elindul valami, aztán jön egy tánctétel, aztán jön egy lassú tétel, és lassan elérkezünk egy fináléhoz. Egyáltalán milyen szó az, hogy tánc szvit? Miért nem szvit?
2: Igen, már hogy így duplázzuk a táncot, igen, és igen, a szvitet. Ez tetszik ez a kérdés. Nagyon érdekes.
3: Valószínűleg az, hogy táncvit, az pont azt akart hangsúlyozni, az egész műnek a koncepciója, hogy itt különböző népek táncai szólalnak meg úgy, ahogy az ő saját dallamaival átköltötte. Ez lehet talán egy magyarázat.
0: Az ötödik tétel, ez egy nagy gomolygás, felfogható úgy, mint egy előkészítése a hatodik finálénak. Hallgassuk két felvételen, ahogy felépül szordinált hangszerekkel, a pianissimótól, a fortissimóig, és aztán visszahalkul az egész. Solti György felvétele következik a Chicagói Szimfonikus Zenekarral. Utána pedig Fricsai Ferenc felvételéhez térünk vissza, ahol a Berlini Rádiózenekara játszik.

0: Fricsei Ferenc, előtte pedig Solti György vezényletével hallottuk a Táncvit 5. komódó feliratú tételét, egy nagy gomolygást. Fricsei sokkal lassabb volt, mint Soltié. Melyik tetszett nektek jobban?
1: Hihetetlen, hogy tartalmilag pusztán azért is, mert nyilván nem csak pusztán azért, hogy lassabb az egyik, mint a másik, mennyire más jelentést hordoz, tehát mennyire más képzeteket kelt az emberben.
0: És milyen képzeteket keltett benned Fricsai?
1: Hát Fricsai nekem teljesen egy ilyen torokhangú...
0: Egy buddhista kolostor
1: jutott eszembe konkrétan, igen. Igen, ez nagyon érdekes volt. És az is nagyon érdekes egyébként, ahogyan a kis hangokat kezelték mind a ketten. Tehát, hogy ki díszítésnek, ki kicsit többet mondott. Ez a Rados tanár úr mondta nekünk mindig ezt az alapmondatot, hogy a daraboknak a 80%-a, a díszítés 20%-a a fontos. Ez ilyen nagyon idéző elbetéve. De hogy itt ez annyira kijött, hogy tényleg mi a fontos, és mi az, ami a díszítés.
2: De azért az eredeti 108-as metronom tempóhoz képest nagyjából 30 metronom számmal alatta van. Igen. A Fricsai féle. Szóval mindenképpen a Soltié a Kotta Hüb, és ennek is, tényleg szerintem ennek van egy nagyon, nagyon primitív jellege ennek a zenének, ezekkel a glisszandók, és mindig föntről lefelé, és akkor mindig van a végén egy pappam, valahogy egy befejeződő kis terület. És itt visszautalnék még arra, amit az elején mondtál, amikor a hangszerelésről kérdeztél, hogy ez igazából, hogy itt vannak ezek az egymás után belépő szólamok kvártonként, ahogy belépnek és imitálják egymást, mindig az új szólam lesz egy picit fontosabb, viszont előáll egy olyan harmonizációs, hát a klasztert azt inkább az előző tételre kellene használni, de ennek is van egy ilyen jellege, hogy így ezek a kvártok párhuzamosan mozognak egymással.
3: Tornyot épít belőle, egyre vastagabb, egyre magasabb ez a torony.
2: Igen, és ennek számomra van egy ilyen sokkal humorosabb jellege ennek a tételnek. A Fricsai féle nagyon-nagyon komor, és egy nagyon más irányból készíti elő a finálét. Viszont a Solti féle pedig a ritmizációjával és a vonós glisszandóknak a csúszkálásába egy picit több humor kerül. Véleményem szerint.
3: Nagyon jó, hogy ezt említetted, ezt a drámaiságot, mert szerintem megint az a kulcs az egésznek, hogy hova vezeti az egyik és a másik, amit még nem hallottunk, most persze arról részről is kell beszélnem, mert a Soltinak ezt a simább, egységesebb, kevésbé kiélezett menetét egy beletorkolik a következő tételbe, ahol ő inkább a groteszk, a vicces elemeket hangsúlyozza. A Fricsainál ez a nagyon komorság, ez nekem azokat a filmeket jutja eszembe, ami egy nagy csata jelenethez készülődünk, de csak vonul a sereg, komoran tudják, hogy itt adott esetben a fele meghal, és ez a rettentő komorság, és ez a fegyelem, ez a sötét drámaiság van benne, mert utána, amikor majd a 6. tételhez elérünk, abból Fricsai csata jeleneteket kovácsol tényleg. Tehát, hogy megint a folytatás indokolja vagy magyarázza, az igaz, hogy egy picikét még annál is lassabbra vezényli ezt, ahogy Bartók elképzelte.
1: De egyébként, ahogy Bartók elképzelte, ez engem azért nagyon elgondolkodtat, hogy Fricsai, aki Bartók növendék volt, ezt végül is merte vállalni, hogy ennyivel lassabban játsza, hogy ez vajon mit jelenthet? Hát ezt nem tudjuk meg, mert nem voltunk ott az órákon, de...
3: Hát nyilván hallotta Bartókot zongorázni, és talán tudatosította azokat a nagy szabadságokat, amit Bartók a saját műveivel szemben megengedett. Szóval mennyire másképp tudta ő játszani, meg többféleképpen tudta játszani. Nem pont ez a legjobb példa, de a korábbi gyors tempóváltásoknál én azt érzem, hogy ez Bartók is így csinálta, amikor saját darabjait játszotta, meg mások darabjait is.
1: Meg mások darabjait.
0: Akkor térjünk rá a Táncvit fináliára, és maradjunk Fricsai felvételénél.
1: Ez
0: 1953-ban készült.

Ez volt tehát Fricsai Ferenc előadása, Bartók táncvitjének végét hallottuk. Hát ahogy indult, az egy csata jelenet valóban. Akkor tegyük mellé, vagy hallgassuk meg ugyanezt a tételt Fischer Iván előadásában. Ez a felvétel 96-ban készült, és a Budapesti Fesztivál zenekart halljuk.

0: Így ér véget tehát Bartók táncvittye Fischer Iván előadásában. És most elérkeztünk műsorunk azon pontjához, hogy el kell döntenünk, hogy melyik felvételről hallgassuk meg a teljes művet.
1: Én, ha javasolnám, akkor mindenképp ezt a Fricsai félét játszhatnám le. A többit bármikor mindenki megtalálja magától. Nem gondolnának a Fricsai féle felvételre, hogy azt keressék az emberek, úgyhogy mindenképpen a Fricsaira szavazok.
2: Egyetértek?
3: Teljesen egyetértek én is. Fricsai Ferenc 1953-ból.
0: Ahol a berlini rádiózenekara játszik.

0: Kedves hallgatóink, a Quartet mai műsorában Bartók táncvittjének felvételeit hasonlítottuk össze Simon Izabella zongoraművész, Farkas Róbert karmester és Farkas Zoltán zenetörténész segítségével. És a teljes művet Fricsai Ferenc és a Berlini Rádiózenekar felvételéről játszottuk le, amely 1953-ban készült. Munkatársam Molnár Endre volt, nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Katona Márta.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül. Képzelje, milyen meglepetés! Johannes most küldte el nekem nemrégiben elkészült szimfóniájának nyitótételét a következő merész nyitással. Ez a kezdés rendkívül energikus, de gyorsan hozzászoktam. Egyébként a tétel tele van csodálatos szépségekkel, és Brahms olyan mesteri módon bánik a motívumokkal, hogy azok egyre inkább sajátjaivá válnak. Az egész tétel érdekesen szövődik, olyan lendületes, mint egy áradat. Minden részletében élvezhető, anélkül, hogy az alkotás folyamatának fázisaira emlékeztetne. A visszatérésbe való átmenet istenien sikerült. Mindezt ő maga játszotta nekem, és mindez nagy örömömre szolgált. Részlet Clara Schumann Joachim Józsefnek írt leveléből 1876. szeptember 9-e.

0: Műsorajánló. Ma este Giuseppe Verdi Don Carlos című négyfelvonásos operájának 1884-es milánói változatát hallgathatják meg. Az 1950. november 11-i előadáson a címszerepet a svéd tenor Jussi Björling, a többi főbb szerepeket Delia Rigal, Fedora Barbieri és Robert Merrill énekli. A karmester Fritz Stidri. Archív felvétel ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Adorjáni Bálint színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
1: Az összes reflex, az összes lelki kapcsolat, a zene képes arra, hogy egy pillanat alatt visszahozza, és visszarepítse az embert abba a helyzetbe, vagy abba a pillanatba.
0: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban.
2: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
3: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
2: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
4: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
2: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
5: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
2: Partitúra. Összhangzat van. Székely udvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
7: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
6: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 17 óra. Rádió hangversenyek.
8: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc terméből. Világjáró művészeink sorozatunkban Kállai Ernő hegedül, Lugosi Anna zongorázik. A művészek előadásában elsőként César Franck Ádúr szonátáját hallgathatják meg.

César Frank Ádúr szonátáját hallották. Kállai Ernő hegedült, Lugosi Anna zongorán játszott. Kedves hallgatóink, hangversenyünket a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc terméből hallják, amelyen Kállai Ernő hegedül, Lugosi Anna zongorázik. Előadásukban következik most három részlet Piotr Csajkovszki Hattyúk tava című balettzenéjéből. Fehér hattyú, fekete hattyú és orosz tánc.

Három részlet hangzott el Piotr Csajkovszki Hattyúk Tava című balett zenéjéből. Fehér hattyú, fekete hattyú és orosz tánc. Kedves hallgatóink, a Sapszon Ferenc teremből hallják világjáró művészeink sorozatunkban Kállai Ernő hegedű és Lugosi Anna zongora művész hangversenyét. Előadásukban következik Maurice Ravel Cigán című darabja.

0: Maurice Ravel Cigán című kompozícióját hallották, és ezzel véget ért hangversenyünk. Világjáró művészeink sorozatunkban Kállai Ernő hegedült, Lugosi Anna zongorázott. A felvétel a Doknányi Ernő Zenei Központ Sapszón Ferenc termében készült 2026. február 19-én. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Ürögi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszont hallásra, a viszontlátásra.
1: Műsorajánló. Ma este Giuseppe Verdi, Don Carlos című négyfelvonásos operájának 1884-es milánói változatát hallgathatják meg. Az 1950. november 11-i előadáson a címszerepet a svéd tenor Jussi Björling, a többi főbb szerepeket Delia Rigal, Fedora Barbieri és Robert Merrill énekli. A karmester Fritz Stidri. Archív felvétel ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. A zenei találkozások műsorában Csík Koriá felvételeiből válogatunk. 85 éves lenne a többszörös Grammy-díjas, félig spanyol-félig olasz származású amerikai jazz zongorista és zeneszerző. Mostani összeállításunkban incsiklandó klasszikus zenei feldolgozásokat mutatunk tőle, de a ritmushoz való vonzódására is mutatunk példákat. Zenei találkozások. Eredeti vagy átirat? Vasárnap 17 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
3: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
2: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
4: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
2: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap, a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk! Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
5: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
2: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
6: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
2: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
7: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
2: Partitúra. Összhangzat van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg a Magyar Fúvós Ötös hangversenyét. Lajos Attila fuvolán, Pongrácz Péter oboán, Dietrich Tibor klarinéton, Tarjáni Ferenc kürtön, Fülemile Tibor fagotton játszik. Elsőként Franz Danci, opusz 68, numeró 3-as, D-moll fúvós ötese hangzik el.

Franz Danzi opusz 68, numeró 3-as, D-moll fúvós ötösét hallották. Következik Anton Reicha, opusz 88, numeró 2-es, S-dur fúvós ötöse.

Anton Reicha Ez-dur fúvósötöse hangzott el, opusz 88, numeró 2. Kedves hallgatóink, műsorunkban a magyar fúvósötös játszik. Következik Wolfgang Amadeus Mozart, Geoffrey Emerson, B-dur vonós négyes, fúvósötös átirata. Köhögjegyzékszáma 458.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 458-as köhöljegyzékszámú B-dur vonós négyesének fúvós ötös átirata hangzott el. Az átiratot készítette Geoffrey Emerson. Kedves hallgatóink, a magyar fúvós ötös hangversenyét hallották. Lajos Attila fuvolán, Pongrácz Péter oboán, Dietrich Tibor klarinéton, Tarjáni Ferenc kürtön, Fülemile Tibor fagotton játszott. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült 1983. december 16-án. A hangmérnök Geszti Mária volt, a zenei rendező Macz László, a szerkesztő Weisz Gábor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Adorjáni Bálint színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Az összes reflex, az összes lelki kapcsolat, a zene képes arra, hogy egy pillanat alatt visszahozza, és visszarepítse az embert abba a helyzetbe, vagy abba a pillanatba.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap esti jazz műsorunkban a Jeff Cascaro kvartett játszik. A német trombitás és énekes mellett a klasszikus felállású zongora, bőgő és dob szerepel. De a jazzesebb, bensőségesebb zenélésért minden előadó rengeteg megérdemelt kreatív térrel rendelkezik. Ebu Jazz. A Jeff Cascaro Quartet 2024-ben rögzített koncertje a Leverkuseni Jazz Napokról vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban.
3: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
4: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
3: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
5: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
3: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
6: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
3: Partitúra. Összhangzat van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
7: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra 55 perc. Híreink következnek.
8: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekültábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A volt miniszterelnök reagált a befogadóközpont tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Mától kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a Működő és Emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja. A politikus a Facebook oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnök szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a gyermekek fejlődését, emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Gyermekvasutasokat avattak a hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra biztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították, és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délutántól már egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű.
7: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. 19 óra. Kapcsoljuk New Yorkot, a Metropolitan Opera házat.
2: We're coming to you from the Metropolitan Opera House in New York City. I'm Deborah Lou Harder, and you, our radio audience, have selected today's Saturday matinee. Your listener's choice broadcast is Verdi's Don Carlo in an exciting performance from 1950 with Jussi Björling in the title role.
3: A hallgatók választása évről évre megvalósuló közvetítésével zárjuk idei MET sorozatunkat. Köszöntöm az opera iránt érdeklődőket a hangmérnök Pap Sándor nevében is, a szerkesztőt Ottmár Dávidot hallják. Giuseppe Verdi Don Carlos című operájának 1950-ben rendezett előadását választották a MET rádióhálózatának hallgatói, egy unikális felvételt, melyen a címszerepet Jussi Björling tenor énekelte, Valois Erzsébet szerepét pedig Delia Rigál szoprán formálta meg. A Metropolitan Operaház ének és zenekarát Fritz Stiedri vezényelte.
4: This performance is being broadcast over the Robert K. Johnson Foundation Metropolitan Opera International Radio Network, sponsored by the Robert K. Johnson Foundation.
3: Önök a Robert K. Johnson Alapítvány Metropolitan Opera nemzetközi rádióhálózatát hallják, az Annenberg Alapítvány, a Cornelia T. Bailey Alapítvány, a Neubauer Családi Alapítvány, a Vincent A. Stabile Alapítvány a médiáért és a hallgatók hozzájárulásának köszönhetően.
2: This is Deborah Lou Harder, and I'm with our commentator, Iris Siff.
3: A MET közvetítéseinek háziasszonya Deborah Lou Harder, állandó szakértője Iris Siff, felütésként elmondják, hogy ez a felvétel opera történeti jelentőségű. A Metropolitan első rádiós közvetítése volt Verdi Don Carlos című operájából, mely mű akkoriban még ismeretlennek számított. A produkció mindössze 5 nappal korábban a szezonnyitó előadáson mutatkozott be, ráadásul televízióban is közvetítették. Bár az a felvétel sajnos nem maradt fent, a rádió közvetítés megőrizte ezt a különleges pillanatot Jussi Björling legendás alakításával a címszerepben. Most ismertetem a Don Carlos első felvonásának cselekményét, a műszövegét Friedrich Schiller azonos című drámája nyomán Joseph Méry és Camille Dulocle írta. 1560 táján járunk.
2: As part of a peace treaty between Spain and France.
3: Előzmény történetként megemlítendő, hogy a Spanyolország és Franciaország között létrejött békeszerződés részeként eljegyezték egymással a spanyol trónörököst, Don Carlost és a francia királylányt, Valois Erzsébetet. A két fiatal egymásba szeretett, ám a politikai helyzet megváltozott, Erzsébetnek végül nem Carloshoz, hanem annak özvegy apjához, második Fülöp spanyol királyhoz kellett feleségül mennie. Az opera első felvonása Madrid közelében a Szent Justin kolostorban kezdődik, ahol egy titokzatos szerzetes őrködik Carlos nagyapjának, 5. Károly császárnak sírja felett. Carlos ide menekül bánatában, mert képtelen feldolgozni, hogy elveszítette Erzsébetet. Barátjának, Rodrigónak, Póza Márkinak feltárja fájdalmát. Rodrigo arra biztatja, hogy hagyja el az országot, és menjen Flandriába, ahol a nép a spanyol uralom alatt szenved. A két férfi közösen kötelezi el magát a flandriaiak ügyének szolgálatára. A következő jelenetben az udvarhölgyek a királyi kertben gyűlnek össze. Eboli hercegnő dallal szórakoztatja őket, Rodrigo ügyesen leköti Eboli figyelmét, miközben titkos találkozót szervez Carlos és Erzsébet között. Carlos eleinte hivatalosan közelít a királynéhoz, és segítségét kéri ahhoz, hogy a király engedélyezze flandriai útját. Hamarosan azonban már nem tud uralkodni érzelmein, és bevallja, hogy még mindig szereti Erzsébetet. A királyné, bár maga is szenved, elutasítja őt, mert nem akarja megsérteni férje a király becsületét. Carlos kétségbe esetten távozik. Amikor második Fülöp megérkezik és feleségét kíséret nélkül találja, száműzi az udvarhölgyet, akinek mellette kellett volna lennie. Erzsébet fájdalmas búcsút vesz barátnőjétől. Miután a többiek távoznak, a király visszatartja Rodrigót és megkérdezi, miért nem kért soha jutalmat szolgálataiért. Rodrigo ezt az alkalmat használja fel arra, hogy a flandriai nép érdekében szóljon és szabadságot kérjen számukra. Bár Fülöp naívnak tartja ezeket az eszméket, lenyűgözi Rodrigo becsületessége. A király végül feltárja előtte saját aggodalmait is, gyanakszik felesége és fia kapcsolatára, és arra kéri Rodrigót, hogy tartsa szemmel őket. A felvonás végén azonban figyelmezteti is, óvakodjon a főinkvizítortól. A Don Carlos első felvonása már a nyitány után megmutatja Verdi rendkívüli zenei sokszínűségét, vélekedik Debrow Harder és Ira Sif. A komor kolostori jelenetet Carlos nagy áriája követi, az Io la vidi, amelyben felidézi első találkozását Erzsébettel. A zene egyszerre sugározza a szerelem emlékének szépségét és az elvesztés fájdalmát, a hős remény és kétségbeesés között vergődik. Nem sokkal később hangzik fel az opera egyik legismertebb részlete, Carlos és Póza Márki barátság duettje, a Dio che nel alma infondere. A felemelő dallam a két férfi barátságának és közös eszményének jelképe lesz, amely az opera során többször visszatér, mindig új érzelmi jelentéssel gazdagodva. A kolostor komor világát a következő jelenetben a királyi kert könnyedebb hangulata váltja fel. Itt halljuk Eboli hercegnő híres fátyoldalát, amely spanyolos színeivel és virtuóz futamaival üdítő kontrasztot teremt. Rodrigo lírai megszólalása után azonban ismét a dráma kerül előtérbe Carlos és Erzsébet nagy kettősében. A két egykori szerelmes találkozásában a visszafojtott érzelmek, a vágy és a kötelesség tragikus konfliktusa szólal meg. Megrendítő pillanat Erzsébet búcsú áriája is, amikor száműzött udvarhölgyétől köszön el. A felvonást végül Rodrigo és második Fülöp különleges kettőse zárja. Rodrigo bátran szembesíti a királyt uralkodásának következményeivel, Fülöp pedig meglepő módon bizalmat tanúsít iránta. A jelenet végén azonban baljós figyelmeztetés hangzik el, óvakodni kell a főinkvizítortól. Ezzel a hatalom és a lelkiismeret konfliktusa végleg az opera középpontjába kerül. Zárja gondolatait Ira Sif. We'll hear in order of appearance Lubin Vichy as the friar. Az első felvonás szereposztása a megszólalás sorrendjében a következő: szerzetes Lubin Vichy basszus, Don Carlos Jussi Björling tenor, Rodrigo Robert Merrill bariton, Eboli hercegnő Fedora Barbieri mezzoszoprán, Tebaldo Anne Bollinger szoprán, Valois Erzsébet, Delia Rigál szoprán, második Fülöp, Cesare Siepi basszus. Fritz Stiedri vezényli a Metropolitan Operaház ének és zenekarát az 1950. november 11-én rendezett előadás felvételén. Hallgassuk Giuseppe Verdi Don Carlos című operájának első felvonását, mely művet tehát a Met rádió hálózatának hallgatói szavazás útján választottak ki.

0: The king warns Rodrigo, his new confidant, to beware of the Grand Inquisitor. That was Act One of Verdi's Don Carlo in a Metropolitan Opera performance from 1950.
1: A király figyelmezteti új bizalmasát, Rodrigót, hogy óvakodjon a főinkvizítortól. Verdi Don Carlos című operájának első felvonása hangzott el archív felvételről a New Yorki Metropolitan Operaházból. Don Carlost Jussi Björling hangján halljuk, a Met együtteseit Fritz Stiedri dirigálja. Már is ismertetem a második felvonás cselekményét, mely hamarosan következik. Az első jelenet éjfélkor játszódik a királyi kertben. Carlos egy titkos találkára vár, miután levelet kapott. Nem tudja, hogy a levelet valójában Eboli hercegnő küldte, aki azt hiszi, hogy a herceg belé szerelmes. Amikor a sötét fájtlat viselő nő megjelenik, Carlos Erzsébetnek véli, és szerelmet vall neki. Hamarosan azonban ráébredt tévedésére, Eboli rögtön megérti az igazságot, Carlos a királynét szereti. Féltékenysége és sértettsége fékezhetetlen haraggá válik. Rodrigo megpróbálja megvédeni barátját, de Eboli bosszút fogad. Miután elrohan, Rodrigo attól tart, hogy Carlos veszélybe kerülhet, ezért arra kéri, adja át neki azokat az iratokat, amelyek terhelő bizonyítékként szolgálhatnak ellene. Carlos először habozik, hiszen Rodrigo a király kegyébe került, végül azonban ismét bizalmat szavaz barátjának. A következő jelenetben hatalmas tömeg gyűlik össze Valladolid főterén az auto da féra, vagyis az eretnekek nyilvános elítélésére és mágia halálára. A királyi udvar is jelen van, váratlanul Carlos flandriai küldötteket vezet a király elé. A küldöttek könyörületet kérnek népük számára, de Fülöp elutasítja őket. Carlos ekkor azt kéri, hogy ő maga lehessen Flandria kormányzója, ám ezt is megtagadják tőle. Haragjában kardot ránt apjára, egyedül Rodrigo lép közbe és megvédi a királyt. Carlos ezt árulásnak érzi. Fülöp jutalmul hercegi rangra emeli Rodrigót, majd elrendeli az auto da fé folytatását. A felvonás végén mennyei hang hallatszik, amely az áldozatokat az örök üdvösségbe hívja.
0: There's a duet between Carlo and Eboli that turns into a trio when Rodrigo arrives.
1: Debra Lou Harder és Ira Seif arról beszélget, hogy a második felvonás zenei világa a személyes szenvedélyek és a történelmi méretű dráma különleges összefonódását mutatja. Carlos és Eboli kettőse hamarosan hármassá bővül Rodrigo érkezésével. Eboli zenéjét a féltékenység és a sértett büszkeség hatja át, indulatos kitörései egyre fokozódó feszültséget teremtenek. A jelenet végén azonban ismét felhangzik a barátság motívuma, amikor Carlos bizalmába fogadja Rodrigót. A felvonás csúcspontja a monumentális auto da fé jelenet. Verdit hatalmas kórust, méltóság teljes részfúvós kart és tömegjelenetet mozgat meg. A nyilvános ünnepség hátterében azonban személyes konfliktusok zajlanak, Carlos a flandriai nép érdekében száll szembe apjával. Különösen megrendítő a flamand küldöttek könyörgése, amelyből egy nagyszabású együttes fejlődik ki. Amikor második Fülöp elutasítja fia kérését, nem tudni, politikai megfontolás vagy személyes bizalmatlanság vezérli-e. Rodrigo lefegyverzi Carlost, és a korábban diadalmas barátság motívum most fájdalmas, szomorú színt kap. A felvonás végén a mágiára vezetett eretnekek gyászzenéjéből váratlanul felemelkedik egy ragyogó, mennyei dallam. Verdi ezzel az elnyomottak iránti együttérzésének ad hangot, miközben a túlvilági vigasz üzenetét közvetíti.
0: In order of vocal appearance, we'll hear Jussi Björling as Carlo.
1: A második felvonás szereposztása a megszólalás sorrendjében Don Carlos, Jussi Björling, tenor, Eboli hercegnő, Fedora Barbieri, mezzoszoprán, Rodrigo, Robert Merrill, bariton, hírnök, Emery Darcy, tenor, második Fülöp, Cesare Siepi, basszus, Valois Erzsébet, Delia Rigal, szoprán, Tebaldo, Anne Ballinger, szoprán. Mennyei hang, Lucine Amara, szoprán. A karmester Fritz Stiedri, a Metropolitan Operaház ének és zenekarát halljuk az 1950. november 11-én készült felvételen. Verdi Don Carlos című operájának második felvonása szól.

0: A celestial voice welcomes the victims of the auto da fe to heaven. That was Act 2 of Verdi's Don Carlo.
1: Mennyei hang fogadja az auto da fe elítélteket, és az örök üdvösségbe hívja őket. Verdi Don Carlos című operájának második felvonása hangzott el egy a Medben, 1950-ben készült felvételről. A címszerepben Jussi Björling tenort hallottuk, a Met együtteseit Fritz Stiedri dirigálta. Hamarosan folytatjuk műsorunkat, várom vissza Önöket.
2: Műsorajánló. Vasárnap esti jazz műsorunkban a Jeff Cascaro kvartett játszik. A német trombitás és énekes mellett a klasszikus felállású zongora, bőgő és dob szerepel. De a jazzesebb, bensőségesebb zenélésért minden előadó rengeteg megérdemelt kreatív térrel rendelkezik. Ebu Jazz. A Jeff Cascaro Quartet 2024-ben rögzített koncertje a Leverkuseni Jazz Napokról vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája hétfői adásában Hilary Hahn hegedül. A háromszoros Grammy-díjas amerikai hegedűművésznő előadói pályáján felül inspirálja a kortárs szerzőket, valamint más művészekkel és mesterséges intelligencia vállalatokkal azon munkálkodik, hogy fejlessze az emberi kreativitást. Hilary Hahn a Mesterek órájában, hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Kapcsoljuk New Yorkot, a Metropolitan Opera házat.
1: Köszöntöm ismét opera kedvelő hallgatóinkat, a szerkesztőt, Ottmár Dávidot hallják. Ma archív felvételről közvetítjük Giuseppe Verdi Don Carlos című operáját, melynek címszerepét Jussi Björling formálja meg. Van rá időnk, hogy az egykor ünnepelt tenorról szóljak néhány szót. Ha 20. század legszebb tenor hangjairól beszélünk, Jussi Björling neve szinte mindig az elsők között hangzik el. A svéd tenor 1911-ben született, és már gyermekkorában énekelni kezdett édesapja családi kvártettjében. Rendkívüli tehetségek korán megmutatkozott, 20-as évei elején már a stockholmi királyi operaház vezető tenorjai közé tartozott. Björling hangját gyakran a tökéletes tenor hang példájaként emlegetik. Éneklését nem a harsány drámaiság, hanem a hang természetes szépsége, a hibátlan technika, a kristálytiszta magas hangok és a páratlan elegancia tette legendássá. Különösen az olasz repertoárban Verdi, Puccini és az olasz verista darabok szerepeiben aratott világsikert Rodolfo, Manrico, Ricardo, Radames és természetesen Don Carlos alakításai máig etalonnak számítanak. A Metropolitan Opera közönsége rajongott érte. 1938 és 60 között több mint 600 előadáson lépett fel New Yorkban. Bár színészi játéka visszafogottabb volt, mint néhány kortársáé, hangjának nemes lírája és őszinte kifejező ereje mindenkit meggyőzött. Pályáját ugyanakkor személyes küzdelmek is beárnyékolták. Egészségügyi problémákkal és alkoholizmussal is harcolt, mégis újra és újra visszatért a színpadra. Mindössze 49 éves volt, amikor 1960-ban szívrohamban meghalt. Rövid élete ellenére maradandó örökséget hagyott maga után, máig megtestesíti az eszményi drámai tenort, azt az énekest, akinek hangjában egyszerre van jelen a hősiesség, a költői szépség és a mély érzelem. Jussi Björling hangján most egy másik Verdi opera, az Állarcos bár részlete szólal meg. Ricardo harmadik felvonásbéli románcát énekli a művész, az 1940. december 14-én tartott előadáson is a Metropolitan Operaház zenekara kíséri. Ettore Panizze dirigál.

0: Jussi Björling lírai hangján hallottuk Verdi az Állarcos Bál című operájából Ricardo románcát a harmadik felvonásból. A Metropolitan Operaház zenekarát Ettore Panizza vezényelte. Következik még egy érdekesség, egy archív interjú részlete, melyet Giovanni Martinelli tenor adott 1950-ben a Don Carlos első rádió közvetítésekor. Martinelli azonban nem ekkor, hanem az 1920-ban tartott Met premier alkalmával énekelte a Don Carlos címszerepét, ugyebár amit ma hallunk, az 50-ben előadott opera főszereplője Jussi Björling volt. Ezen interjúban az 1920-as intézménybeli premierre emlékezett vissza Giovanni Martinelli.
1: I have no special anecdotes or incidents to tell of.
0: Bár nem tudott különleges anekdotákkal szolgálni, Martinelli visszaemlékezése szerint a Don Carlos színrevitele rendkívül alapos és gondos munkát igényelt. Jó énekesekre és precíz előkészületekre volt szükség ahhoz, hogy méltó módon szólaljon meg Verdi műve. Felidézte, hogy a darabot először 1920. december 23-án mutatták be az eredeti, 5 felvonásos változatban, balettel együtt. Több változat is van, ugyebár, teszem hozzá én a Don Carlosból, francia nyelvű, olasz nyelvű, 5, illetve 4 felvonásos. A következő évadban, folytatja Martinelli, már a 4 felvonásos átdolgozást játszották, de a balettet megtartották. Ekkor Fülöp király szerepét a kiváló basszista Ezio Pinza énekelte. A mű akkoriban mindössze néhány évadon át maradt repertoáron, a Martinelli szerint a mai közönség, mármint az 1950-es, sokkal felkészültebb lett Verdi késői alkotásainak befogadására, mint volt a publikum 1920-ban. Miután olyan remek művek, mint az Otello és a Falstaff elnyerték méltó helyüket, később könnyebben felismerhetővé vált a Don Carlosban is az a Verdi, aki már géniusza teljes kibontakozása felé haladt. Végül Martinelli igen szimpatikus módon örömét fejezte ki, hogy 1950-ben régi és új barátait egyaránt köszönthette az interjúban. A Metben 1920-ban tartott Don Carlos premier címszereplője Giovanni Martinelli 1950-ben adott interjújából hangzott el részlet.
2: We're coming to you from the Metropolitan Opera with your listener's choice broadcast, Verdi's Don Carlo.
0: És most visszatérünk mai operánkhoz, Verdi Don Carlosához, melyet felvételről közvetítünk a Metből. Ismertetem, hogy mi történik a harmadik felvonásban, melyet néhány perc múlva hallani fogunk. A harmadik felvonás második Fülöp dolgozó szobájában kezdődik. A király álmatlan éjszakán van túl. Szenved attól, hogy felesége nem szereti, és nem tud megbirkózni fia lázadásával sem. Magához hívatja a vak és idős főinkvizítort. Azt kérdezi tőle, halálos bűn volna-e saját fiát kivégeztetni. A főinkvizítor megnyugtatja, az egyház feloldozást adna számára. Ezután azonban ő maga is követelést támaszt. Rodrigót, akit veszélyes eretneknek tart, át kell adni az inkvizíciónak. Fülöp ezt elutasítja, így a két tehetős férfi feszült viszonyban válik el egymástól. Nem sokkal később Erzsébet ront be a terembe, igazságot követelve, mert eltűnt az ékszeres ládikája. A király előveszi a ládikát, majd Carlos arcképét találja benne, és házasságtöréssel vádolja a királynét. Erzsébet összeesik. Eboli és Rodrigo sietnek segítségére. Ekkor kettesben maradnak, Eboli bevallja, hogy féltékenységből ő adta át a ládikát a királynak. Ennél is súlyosabb titkot árul el, korábban a király szeretője volt. Erzsébet választás elé állítja, kolostor vagy száműzetés. Eboli elhatározza, hogy mielőtt visszavonulna a világtól, megmenti Carlost. A következő jelenetben Rodrigo a börtönben keresi fel Carlost, elmondja, hogy magára vállalta a flandriai felkelés megszervezésének vágyát, hogy a herceg életben maradhasson, és egyszer nagy uralkodóvá válhasson. Ekkor egy bérgyilkos lövése halálosan megsebesíti. Amikor a király megérkezik, hogy kiszabadítsa fiát, Carlos Rodrigo meggyilkolásával vádolja őt. Közben a nép megostromolja a börtönt, hogy kiszabadítsa a herceget. Fülöp élete veszélybe kerül, ám a főinkvizítor megjelenése rettegésbe taszítja a tömeget, amely azonnal meghátrál. A harmadik felvonás Verdi egyik legmélyebb és legmegrendítőbb zenei tablója. Kezdi a zene elemzését Debrau Harder és Ira Sif. Középpontjában második Fülöp nagy szóló jelenete áll, az opera egyik leghíresebb basszusáriája, az Ella Giammai Mamo. Sohasem szeretett engem. A hosszú zenekari bevezetés, a fájdalmas csellószóló és a visszatérő motívumok a király magányát, kimerültségét és bizonytalanságát festik meg. A világ egyik leghatalmasabb uralkodója itt esendő emberként jelenik meg, aki rádöbben sem felesége szeretetét, sem fia hűségét nem tudta megszerezni. Ezt követi az opera egyik legsötétebb jelenete, Fülöp és a főinkvizítor kettőse. A két mély basszus hang szinte párbajt vív egymással, a király fokozatosan felismeri, hogy még az ő hatalma is alárendelődik, hogy úgy mondjam, az egyház akaratának. Amikor kétségbe esettem, felkiált, hogy a trónnak mindig meg kell hajolnia az oltár előtt, a mű egyik központi konfliktusa fogalmazódik meg. A jelenet sor érzelmi tetőpontja Eboli híres áriája, az O Don Fatale. A hercegnő előbb szépségét átkozza, amely vesztét okozta, majd őszinte bűnbánattal gondol Erzsébetre. Az ária végül elszánt elhatározásba torkollik, Carlost meg kell mentenie. A börtön jelenetben Rodrigo önfeláldozása kerül előtérbe. Halála előtt még egyszer felhangzik a barátság motívum, amely végigkísérte kapcsolatát Carlosszal. Rodrigo abban a hitben hal meg, hogy barátja tovább viszi közös eszményeiket. A felvonás végén azonban mindenki térdre kényszerül a király és a főinkvizitor hatalma előtt. A személyes hősiesség pillanatait ismét elnyomja a politikai és vallási erő. Így fejezi be Harder és Sif.
2: In order of vocal appearance, we'll hear Cesare Siepi as Philip.
0: Íme a harmadik felvonás szereposztása megszólalási sorrendben, második Fülöp, Cesare Siepi, basszus, Lerma Gróf, Paul Frank, tenor, főinkvizítor, Jerome Heinz, basszus, Valois Erzsébet, Delia Rigál, szoprán, Eboli hercegnő, Fedora Barbieri, mezzoszoprán, Rodrigo Robert Merrill, bariton, Don Carlos, Jussi Björling, tenor. A felvétel 1950. november 11-én készült, melyen a Metropolitan Operaház énekkarát és zenekarát Fritz Stiedri dirigálta. Következzen Giuseppe Verdi Don Carlos című operájának harmadik felvonása.
2: Here is Act 3 of Verdi's Don Carlo.

E venio la fio. Il gatto di Carlo.

0: The Grand Inquisitor has subdued the people that stormed the prison for their prince. That was Act 3 of Don Carlo by Verdi.
1: A fő inkvizítor lecsillapítja és engedelmességre kényszeríti a herceg kiszabadítására fellázadt tömeget. Verdi Don Carlos című operájának harmadik felvonása hangzott el egy 1950-ben a Metropolitan Operaházban rendezett előadás felvételéről. A címszerepben Jussi Björling tenort halljuk, a Met ének és zenekarának élén a karmester Fritz Stiedri. Néhány perc múlva következik az opera befejező, negyedik felvonása. A Don Carlost jól ismerők tudják, de azért elmondom, hogy jó néhány változat született Verdi operájából. Az első premierje 1867-ben volt Párizsban, francia nyelven 5 felvonásban. Mi ma a második változatot közvetítjük, melyet 1884-ben mutattak be a Milánói Szkálában, ez ugyebár olasz nyelvű, 4 felvonásban, de ismert még egy harmadik verzió is, az 1886-os Modenában bemutatott szintén olasz nyelvű, ám 5 felvonásos Don Carlos. Mi tehát a második milánói változatot sugározzuk, mely 4 felvonásos. Az utolsó felvonás ismét a kolostorban 5. Károly császár sírjánál játszódik. Erzsébet itt várja Carlost. Amikor találkoznak, a herceg már nem a reménytelen szerelem rabja. Rodrigo önfeláldozása arra ösztönözte, hogy minden erejét a flandriai nép szabadságának szentelje. A két egykori szerelmes végső búcsút vesz egymástól, ekkor azonban rajta kapja őket a király és a főinkvizítor. A katonák Carlos elfogására készülnek, hirtelen megjelenik a titokzatos szerzetes, aki kijelenti, hogy valódi béke csak a mennyországban található. Második Fülöp és a főinkvizítor felismerik a hangot, úgy vélik, a rég halott 5. Károly császár szól hozzájuk. A jelenlévőket rémület fogja el, miközben a titokzatos alak magával vonja Carlost a sírbolt mélyére. Az opera ezzel a különös, rejtélyes jelenettel ér véget, nyitva hagyva a kérdést, hogy Carlos megmenekült-e, vagy végleg kilépett a földi világból.
0: This act begins with Elizabeth's great aria, Tu che le vanità.
1: Debra Lou Harder és Ira Seif kiemel néhány érdekességet a negyedik felvonásból. Elmondják, hogy az opera záró szakasza Erzsébet nagy áriájával a Tu che le vanità kezdetű jelenettel indul. A királyné 5. Károly császár lelkéhez fordul, aki a világ hiúságairól lemondva kolostorba vonult vissza. Erzsébet visszatekint elveszett boldogságára, rövid szerelmére Carlosszal, és arra a sok szenvedésre, amelyet kötelessége miatt el kellett viselnie. Már nem földi örömökre vágyik, hanem lelki békére és megnyugvásra. Amikor Carlos megérkezik, kettősükben mindketten felismerik, hogy szerelmük nem teljesedhet be. Rodrigo önfeláldozása azonban új célt adott életüknek, Carlosnak a szabadság ügyét kell szolgálnia. Zenéjük fokozatosan emelkedik a személyes fájdalomtól a hősi elszántságig, majd egy felemelő, szinte túlvilági dallamban találkozik a remény, hogy az örök boldogságot majd egy másik világban nyerhetik el. A befejezés rendkívül gyors és drámai. Megérkezik második Fülöp és a főinkvizítor, katonáik elfogni készülnek Carlost. Ekkor feltűnik a titokzatos szerzetes, akit sokan 5. Károly császár alakjával azonosítanak, és magával vezeti a herceget a sírbolt mélyére. Az opera így egy rejtélyes, természetfeletti pillanattal zárul, amely máig találgatások tárgya.
0: In order of vocal appearance, we'll hear Delia Regal as Elizabeth.
1: A negyedik felvonás szereposztása a megszólalás sorrendjében a következő: Erzsébet, Delia Regal, szoprán; Don Carlos, Jussi Björling, tenor; második Fülöp, Cesare Siepi, basszus; főinkvizítor, Jerome Hines, basszus; szerzetes, vagy 5. Károly, Lubén Vihi, basszus. A karmester Fritz Stiedri, a Metropolitan Operaház ének és zenekarát halljuk az 1950. november 11-én készült felvételen. Hallgassuk Giuseppe Verdi Don Carlos című operájának negyedik, befejező felvonását.

0: Everyone is terrified as Emperor Charles V, father of King Philip and grandfather of Don Carlo, pulls the prince into his tomb. We've heard Don Carlo by Verdi in a performance that took place at the Metropolitan Opera House in New York City on November 11th, 1950.
1: Mindenki rémület fog el, amikor 5. Károly császár, 2. Fülöp apja és Don Carlos nagyapja magával vonja a herceget a sírbolt mélyére. Kedves hallgatóink, Giuseppe Verdi Don Carlos című operáját közvetítettük a New Yorki Metropolitan Opera Házból egy 1950. november 11-én rendezett előadás felvételéről. A művet a MET rádióhálózatának hallgatói szavazás útján választották ki, tehát az intézmény Listener's Choice, vagyis a hallgatók választása sorozata keretein belül sugároztuk, melyet a New Yorki Operaház évi egy alkalommal ad közre. Az opera teljes szereposztása a következő volt. Don Carlos, spanyol trónörökös, Jussi Björling, tenor. Valois Erzsébet, második Fülöp felesége, Delia Rigál, szoprán. Eboli hercegnő, udvarhölgy, Fedora Barbieri, mezzoszoprán, Rodrigo, Póza Márki, máltai lovag, Robert Merrill, bariton, második Fülöp, Spanyolország királya, Cesare Siepi, basszus, főinkvizítor, Jerome Hines, basszus, szerzetes, 5. Károly, egykori császár, Lubin Vihi, basszus, Tebaldo, a királynő apródja, Anne Ballinger, szoprán, Mennyei hang, Lucine Amara, szoprán, Lerma Gróf, Paul Frank, tenor, valamint a hírnök szerepében Emery Darcy, tenor. A Metropolitan Operaház ének és zenekarát Fritz Stiedry dirigálta. Önök a Robert K. Johnson Alapítvány Metropolitan Opera Nemzetközi Rádióhálózatát hallották, az Annenberg Alapítvány, a Cornelia T. Bailey Alapítvány, a Neubauer Családi Alapítvány, a Vincent A. Stabile Alapítványa médiáért és a hallgatók hozzájárulásának köszönhetően. Ezzel a közvetítéssel zárjuk az idei évadban MET sorozatunkat. December és június között ismét elhozzuk kedves hallgatóink számára a Metropolitan friss és archív válogatását. Tartsanak velünk akkor is, addig is. Hiszen természetesen továbbra is heti két alkalommal, kedden és szombaton este operával kedveskedünk hallgatóinknak. Emellett pedig hadd emeljem ki Bayreuth-i élő közvetítéseinket, július 25-e és augusztus 1-e között 6 alkalommal is kapcsoljuk a Bayreuth-i ünnepi játékokat, ahonnan a nyitó koncerten túl, melyen Beethoven 9. szimfóniája csendül fel, a Rienzit és a teljes Ring kvadrilógiát közvetítjük élőben. Tehát július 25-e és augusztus 1-e között Bayreuth élőben itt a Bartók Rádióban. Ne feledjék, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Következő műsorunkig részletet hallanak Johann Sebastian Bach BWV 1028-as jegyzékszámú D-dur szonátájából, Peter Vispelvej Piccolo Gordonkán, Richard Agar fortepianon játszik. Műsorunk végén a hangmérnök Papp Sándor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Ottmár Dávidot hallották.

0: A lemezelő következő adásában Adorjáni Bálint színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
1: Az összes reflex, az összes lelki kapcsolat, a zene képes arra, hogy egy pillanat alatt visszahozza, és visszarepítse az embert abba a helyzetbe, vagy abba a pillanatba.
0: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Száztíz éve született Rév Lévi a zongora művésznő. Csoda gyerekként kezdte karrierjét, már 9 évesen fellépett, 12 évesen pedig önálló zenekari koncertet adott. A háború után Párizsban telepedett le, itthon csak későn vált népszerűvé. Rév Léviára emlékezünk, hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Kedves hallgatóink, opera közvetítésünk után most hallgassuk Mozart A-dur klarinét versenyét. Jegyzékszáma 622. Előadja Kovács Béla és a Liszt Ferenc Kamarazenekar. A művészeti vezető Sándor Frigyes. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében készült 1978. május 26-án.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 622-es jegyzékszámú A-dur klarinét versenyét hallottuk. Előadta Kovács Béla és a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Művészeti vezető Sándor Frigyes. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében készült 1978. május 26-án. A szerkesztő Várgedő Anna és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A pihenitérőknek jó éjszakát, a még fentmaradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolna Milánt hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A zenei találkozások műsorában Csík Koriá felvételeiből válogatunk. 85 éves lenne a többszörös Grammy-díjas, félig spanyol, félig olasz származású amerikai jazz zongorista és zeneszerző. Mostani összeállításunkban incsiklandó klasszikus zenei feldolgozásokat mutatunk tőle, de a ritmushoz való vonzódására is mutatunk példákat. Zenei találkozások. Eredeti vagy átirat? Vasárnap 17 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Hétfő este Wolfgang Amadeus Mozart műveiből játszik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A Don Giovanni nyitány és a G-moll szimfónia mellett felcsendül a C-moll zongora verseny, melyben a szólista Berecz Mihály, vezényel Vashegyi György. A február 19-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról, hétfőn 20 óra 37 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a Klasszikus és Jazz című sorozatunk mai koncertjén a 60 éves Egri János nagybőgőst köszöntjük egy nagy tapsot neki. Az Egri János trió fog játszani, Egri János bőgőzik, ifjabb Egri János zongorázik, Balázs Elemér dobol, illetve még Szakcsilakatos Róbert is fog zongorázni. De először hallgassuk meg Egri Jánosnak egy szerzeményét, a Fantáziát, szólóban fogja előadni.

Egri János saját fantáziáját játszottan Nagybőgön, és most csatlakozik hozzá Szakcsi Lakatos Róbert zongorán. Hallgassuk Camille Saint-Saëns A hattyú című darabját.

Saint-Saëns hattyúját játszotta Egri János nagybőgön, Szakcsilakatos Róbert zongorán. Olá Kálmán szerzeménye következik Vázlatok Bach D-moll cselló szólószvitjének menüettételére. Egri János nagybőgőzik, Szakcsilakatos Róbert zongorázik, Balázs Elemér dobol.

Polák Álmán szerzeményét hallották, Vázlatok Bach D-moll cselló szvitjének menüettételére címmel. Egri János nagybőgőzött, Szakcsi Lakatos Róbert zongorázott, Balázs Elemér dobolt. A koncert következő részében az Egri János trió fog játszani, Egri János fog bőgőzni, ifjabb Egri János zongorázni, és Balázs Elemér dobol. Egri János szerzeményeit fogják játszani, Soft Waves, E.J. Song, Memory of My Father, Stories of Istanbul, Feeling és Waltz for My Wife.

Mm-hmm.

Egri János szerzeményeit hallottuk, Softwaves EJ Song, Memory of My Father, Stories of Istanbul, Feeling és Waltz for My Wife. Egri János bőgőzött, ifjabb Egri János zongorázott, Balázs Elemér dobolt. És most egy meglepetés következik, Egri János Móci Blues című szerzeményét halljuk. Előadja Móci, azaz ifjabb Egri János, és Szakcsi Lakatos Róbert zongorán, tehát egy négykezes változatot hallunk.

0: Egri János Móci blúza hangzott el. Ifjabb Egri János és Szakcsalakatos Róbert zongorázott, Egri János bőgözött, Balázs Elemér dobolt. Ezzel véget ért a Klasszikus és Jazz című sorozatunk mai adása, amelyben Egri János 60. születésnapját köszöntöttük. Az Egri János trió játszott, Egri János bőgőzött, ifjabb Egri János zongorázott, Balázs Elemér dobolt, és Szakcsilakatos Róbert zongorázott. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében készült 2026. február 20-án. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs és Farkas Bálint, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Ürögi Mária. Nevükben is megköszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Weisz Gábort hallották. Viszontlátásra, viszonthallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Vasárnap esti jazz műsorunkban a Jeff Cascaro kvartett játszik. A német trombitás és énekes mellett a klasszikus felállású zongora, bőgő és dob szerepel. De a jazzesebb, bensőségesebb zenélésért minden előadó rengeteg megérdemelt kreatív térrel rendelkezik. Ebu Jazz. A Jeff Cascaro Quartet 2024-ben rögzített koncertje a Leverkuseni jazznapokról vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli tájékoztatóján több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A volt kormányfő az elhangzottakra válaszul kijelentette, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedű Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra biztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsics elhelyezés közül választhatnak. Az időjárásról: változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 8-17, napközben 24 és 28 fok között alakulnak az értékek. A Dél-Dunántúlon erős lesz az UV-sugárzás.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Németh Attila kíván kellemes zenehallgatást munkatársai, Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Zsozs Orik a Hatok csoportjának tagjaként vált ismerté, rengeteg filmzenét komponált, többek között egy 1947-es brit filmhez, ami a világháború utáni első vígjátékok egyike volt. Egy gyerek, illetve gyerekek kalandjait követi, akik egy titkos bűnszövetkezetet próbálnak leleplezni. Hangos felháborodás, vagy kiáltás a tettes után, így lehetne lefordítani Orik zenéjének címét. A szűk nyitányát halljuk.

George Orrick filmzenéjének nyitányát hallottuk az elmúlt percekben, ami nagyon jól bemutatja a zeneszerző energikus, ritmusgazdag, melodikus hangját, miközben megőrzi a francia zene finomságát is. Maradunk a franciáknál, hiszen Francis Poulenc kapricsója következik.

Francis Poulen kapricsóját Antra és Normund Swixné előadásában hallottuk. A hatok közül talán Onegger és Poulenc lett a leghíresebb. Ők a hatok sikerének titkák abban látták, hogy mindannyian jó barátok voltak, sosem ütötte fel a fejét közöttük a féltékenység. Handel messiásából következik egy ária.

Handel Messiás című oratóriumának áriáját Marita Kvarging-Szölberg énekelte. Most pedig egy nagyon szép tablót tudok átnyújtani önöknek, amelynek szerzője Paul Morris 1954-ben írta a Provence-i tablót, ebben öt zenei kép szerepel. A szólót szaxofonon Julian Nolan játssza.

Paul Morris provenci táblója hangzott el, Julian Allen játszott szaxofonon, a CBC Vancouveri zenekarát Mario Bernardi vezényelte. Csanka Nyin négy évszak szitje következik most a Notturnóban. Érdekes, hogy a feltételezhetően kínai zeneszerző az ősszel kezdi az évszakokat.

Az 1949-ben született Csanka Nyin négy éjszak szitjét adta elő az Ottawa fúvós együttes. Az őszi csendet a téli jelenet követte, aztán a tavaszi tánc hangzott el, végül pedig a nyári közjátékot hallottunk. Pohjola lánya, ez Sibelius szimfonikus költeményének címe.

Sibelius opus 49-es szimfonikus költeménye hangzott el, a Pottyola a lánya. Előadta a BBC filharmonikus zenekar a John Stargardt vezényletével. Ez a mű Sibelius egyik legtarkább, legszínesebb kompozíciója. Most Joseph Suk 4 darabja következik.

József Szuk négy darabját Gabriele Brunner átdolgozásában hallottuk. Ő egyébként egy megszállott turista, azt olvastam róla, hogy férjével együtt hátizsákos túrákat tesz, tengeri kajakokkal és hegyi biciklikkel közlekedik a világországaiban. A szólista Antje Weithász volt. Most halljuk Grzegorz Guzsicki húsvéti miséjét.

Grzegorz Gurdzsvicki húsvéti misét az Il Canto együttes előadásában hallottuk. A Notturna egyik célja, hogy olyan szerzők, illetve műveik is elénk kerüljenek, akiknek alkotásaival nem találkozunk minden nap. Ki ismeri például Ethel Smith nevét? Tőle az Ádur koncertot ismerhetjük meg.

Ettől Smith Ádúr koncertóját Agatha Rácz, Zora Szlokár és a Berni Kamara zenekar szólaltatta meg, vezényelt Graciella Contratto. Ez a komponista hölgy aktívan részt vett a nők választó jogáért folytatott mozgalomban, demonstrációkon is részt vett, és gyakran zongorázott a tüntetéseken. 2 óra van.

A Birminghami Szimfonikus Zenekar hangversenye következik, amelyen Kazuki Yamada vezényelt. Elsőként Berlioz római karnevál nyitánya hangzott el. A darab Róma karneváli hangulatát idézi. Berlioz itt a város életét, az ünneplő tömeget, a templomi zene és a farsangi játékok hangulatát ötvözi. Különböző jeleneteket ábrázol, de itt is megmutatja a hangszerek színeinek virtuóz kezelését, különösen a részhúvósok kapnak nagyon nagy szerepet. Berlioz gyakran játszik az ellentét,